0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt Momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi Momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd, én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az követő felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Blökl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Blökl Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba.
0: Időjárás.
2: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
1: Közlekedés.
2: Nappal Vácon, a rádióúton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly szögnél várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: figyelj! 6 óra van.
1: Itt a Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe.

0: Glököl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diósjenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Glököl Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon 3. helyezést ért el a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
2: Közlekedés.
0: Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok kedves hallgatók! Elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy nekilendülünk ennek a szép napnak. Reméljük, hogy mindenki jól aludt és jól ébredt. Igen, csipákat törjük ki a szemünkből, és valahogy kezdjük el a reggelt. Norbika, jó reggelt!
5: Hello, sziasztok, jó reggelt!
4: Sanyika, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: No, és Nórika is itt van. Nórika,
6: hello,
4: jó reggelt.
6: Hát jó reggelt mindenkinek!
4: Szia, még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát milyen urvajzna vagyok, hogy a hölgyet hanem utoljára, hát az azért, mert hogy nagyon, nagyon félt, hogy lemarad.
6: Izgultam.
4: A mai napról, reggelről, de nem.
5: Beértem.
6: Itt vagyok, hát igen. Itt vagyok.
4: Szeretnéd hallani?
5: Június 17-e van, képzeljétek el, szerda reggel, Laura, aztán Alida, Batu, Folkus, Lorett, Nikander, és Tereza, valamint Terka és Tessa névnapjait ünnepeljük, a száj és az elsivatagosodás elleni világnap a mai nap.
4: Ó, hát azzal akkor kell. Igen.
7: Ha már van világnapja, akkor mindent megtettünk, amit csak kell.
5: Amikor meglepődtem, valamelyik nap, de a szél világnapja volt, arról nem is hallottam rá, pedig azért itt már 10 éve mondogatom a névnapokat, meg a világnapokat, de a szélről még nem hallottam, hogy a szélnek is. Igen. A esőnek mikor lesz világnapja?
4: Te is nagyon.
7: Nem, figyelj, legyen akkor a mai nap a Karvaj világnapja.
4: Karvaj, Sanyi világnapja. Na, jól van, kérdező, akkor elkezdjük, és akkor hát bejátszunk. Amit be kell játszani.

0: Na, gyerekek, 2500.
1: Óriási!
2: Éljenek a hallgatók!
1: Óriási! Én annyira örülök.
2: Nem.
1: Nem örülök?
2: De.
1: Igen.
2: Már mindjárt mondom. Szeretnék egy irgalmatlan tapsot kérni a jelenlévőktől és a gyáron lévőktől Ádámnak. Azért, mert a 2500-ból maximum kb. Egyszer nem ülhetett itt.
0: Hát azért többször
2: akkor
0: volt
2: kettőt. Azért.
3: Tavaly nyáron, vagy tavaly előtt házi Attilával voltunk
0: egy
3: kettőn,
0: hétig.
3: Vagy másfél.
0: Igen.
2: Érzed? Oké, okay, szóval a taps abszolút az övé. Kedves hallgatók, ez az ember végigült ezt a 2500-et. Azért nagyon kemény.
1: Gyorsan hadd mondjam el, hogy az Ádámra vonatkozóan tulajdonképp, ha egy adás átlagosan 3 órás, akkor 2500 adás ment le, azaz 7500 óra élő műsort toltál, Ádám.
0: 7500-nál vagyunk.
1: Nagyjából. Ha 7500 órát, akkor az 312,5 nap folyamatos rádiózás non-stop.
0: Mondd, hogy majd
2: egy évig itt ültél volna fullban.
0: Folyamatosan
2: nagyon kemény.
0: Ez nagyon durva, gyerek.
2: Oké, de ez a te számod,
0: ez nagyon durva, gyerek.
1: Mind.
0: Jó, foglalkozunk ezzel, megadjuk magunknak azért ezt a 10 percet. Jó, úgyhogy majd 8 óra után ez lesz majd a témánk. Előtte majd még alakul, hogy 7 óra környékén mivel fogunk majd foglalkozni, meglátjuk. Úgyhogy várjuk a hozzászólásokat tényleg Viberen, 0-35-66-22-62, kinek milyen élményei vannak, hogyan, mikor találkoztatok velünk, meg hasonlók, ezekből azért fogom majd szerintem csemegézni, és akkor elkezdjük a 2500. adást.

0: van a type.
1: Ha szerda, akkor 90-es évek zenei blokkja, 2500 ide-oda, ezen most már nem fogunk változtatni a gyerekek.
2: Legalább 2500 zene volt már. Igen. Igaz?
1: Nem, ez nem olyan idős.
3: Ez annyira
1: nem olyan régi.
3: Egy-két éves dolog lehet ez.
1: Három éves történet.
2: Köszönöm.
1: Igen, igen. Ez nem olyan régi. 1997. június 17-e a rajongók zavargása tört ki Ozzfesten. Megvan az Ozzfest, hogy melyik az?
2: Nem.
1: Nagyon jó, ezt már fogok beszélgetni. Ez Columbusban volt, Ohio államban, miután ugye Ozzy Osbourne torok problémák miatt nem tudott fellépni. A dühös rajongók törték be az ablakokat, gyökerestől kicsavarták a fákat, és gyakorlatilag egy parkoló autót is felborítottak szőből. Azért ennyire mérgesek voltak. Úgyhogy az Ozzfest történetét, ha mondjuk nem ismerős ez neked például, Drága Nóri,
4: akkor nekem sem.
1: Meg Sanyikának sem, akkor ezt most egy kis nótázást követően majd megismertetem veletek.

egy kis szabad után, igen, tehát ugye 96-ban vagyunk, amikor megalakul egyébként ez az Ozzfest. Ugye akkor már Ozzy a Black Sabbathtól szétment, már ilyen szóló karrierek vannak, ilyen kis kísérőzenészek van, nem is kis kísérőzenészek vannak, és az egész fesztivál azért jött létre 96-ban, mert hogy nem kapott helyet Ozzy Osbourne ugye a Lollapalooza fellépői között, ott az egy óriási fesztivál szintén, és ugye felesége volt a menedzsere egyben, Sharon Osbourne, aki szerint ugye gyakorlatilag ugye egy lejárt lemeznek tekintették szegény Ozzyt, és hát azt mondta akkor Sharon, hogy lesz nektek, és ilyentől kezdve akkor lesz nekünk saját fesztiválunk, és mindenki elmehet a kába. Ilyentől kezdve aztán létrehozták az Ozzfestet, a saját fesztivált, amely később a világ egyik legfontosabb metal rendezvényé vált.

0: Rengeteg tök jó sztori kapcsolódik hozzá. Egyrészt ugye Slipknot, System of a Down, Limp Bizkit. Tehát hogyha mondjuk nincs az Ozzfest, akkor ezek a bandák...
1: Nem mondod.
0: Ott futottak föl, abszolút. Aszta. Tehát ugye nagyon fontos volt az utánpótlás nevelés szempontjából is maga a fesztivál. Aztán 2007-ben teljesen ingyenes lett maga az Ozzfest, az egyik legörültebb húzás volt, az összeset ingyenesre tették, a bevételtő szponzorok biztosították, így gyakorlatilag a rajongók díjmehetesen mehettek be erre a brutálisan nagy fesztivál, mint hogy a Novarokra mondjuk elmehetnél ingyen.
1: Ez kicsit erős.
0: És óriási volt, példátlan lépés volt, tehát brutálisan nagy turnét csináltak akkor. Aztán volt egy Ozzfest esküvő is, 2004-ben egy rajongó pár a színpadon házasodott össze egy koncert után. Tehát fölmentek a színpadra, kimondták az igent, és ugye ezért később külön metal esküvői csomagot is kitaláltak a festen. Azoknak, akik ugye headbangelést és ugye házasságkötést akarják mondjuk ugye egyszerre megcsinálni, tehát hogy csak
2: mondjuk egyszerre.
0: Igen, ezt igen. Igen.
3: Egy nagy igen. Igen.
0: És egy nagy ennyi. Tehát egy nagyon-nagyon jó fesztivál, és ugye 18-ban jelentkezett ugye önálló rendezvényként, aztán ugye itt voltak kavarok, ugye most Ozzy meghalt, de ugye
2: némi kavar.
0: Sharon azt mondta, hogy várhatóan 2027-ben újra fog indulni.
2: Mekkora. Igen. És biztos, hogy nagyon nagyot fog menni, hogy
0: biztos. Pláne így, hogy egy ilyen Ozzy emlékes.
1: Ez nem az szép dolog Ozzyról most így beszélni, de ő jó énekes volt?
0: Én jónak tartom őt.
1: Tényleg?
0: Akkor jött az első négy lemezem, meg az első négy.
1: Ott
0: igen, volt? Aztán már a Herkó, meg a minden már szétcsúszott.
1: Elvitte az agyát neki, de amúgy jó
0: énekes. De szerintem nagyon. Tehát a korai, ha megnézem mondjuk a 70, nem tudom hányas párizsi koncertet.
1: Nagy hangok voltak?
0: Nagyon jó.
1: Tényleg?
0: Majd belinkelem neked. Jó,
1: mert ez nekem az mindig, én akkor lehet, hogy túl sokat hallgattam, vagy az jutott el hozzám a régiből.
0: Na, majd mutatod neked nem sokára egy-két felvétel, ami egyébként abszolút nagyon jó.
2: Most láttam egy Iggy Pop, mostani Iggy Pop
1: fellépést.
2: Őrület a csávó. Így elfélmeztelen is.
0: Hogyha bejön a évfordulóra, akkor ma foglalkozunk Iggyvel is, gyerekek. Jó? Úgyhogy a mai napon, hát nézzetek fent az interneten Ozzfestet.

0: Mi minden történt ma a nagyvilágban megnézzük. Pontosabban találtunk egyet, amiről lehet egy picit beszélgetni. Megérkezik New Yorkban mai napon a Szabadság szobor 1885-ben.
1: Úgy, ahogy van, de illetve darabokban gondolom.
0: Igen.
1: Egy pár darab. Ez kicsit nagy lett volna úgy átvinni szegénykémet.
0: És nem úgy húzták át a...
2: Szép amúgy.
0: Ja, nem. Szép. Egyébként jól néz ki.
3: Jól néz ki.
0: Szerintem. Igen, hát van egy nő, és akkor a nőnek az egyik kezében van egy tábla, a másikban meg ott van egy ilyen, egy kezében egy fákja, ugye, és ilyen, nem tudom én milyen. Igen, de szép. Azért hogy egyszer megnézném, hogy élőben, nem? Tehát ez még egy bakancslista azért az ember számára.
2: Pár fotót ott kattintani.
0: Igen.
1: A kis koronájából lefelé.
0: De az nincsen másik másolata? Tudod úgy, mint hogy van dupla Eiffel torony, mert abból is van kettő.
1: Különböző helyeken szerintem van egy csinyített verziók. Hát szerintem Los Angelesben is ott van a...
0: Jó, nem a Monaco-ra.
1: A kaszinós része.
0: Igen! Egyiptom, a piramisok mellett
1: szerintem,
0: ugye még ott van a Szabadság
1: Dubajban
0: szobor
1: is. Van.
3: És az megvan, hogy ennek a Szabadság szobornak a belső szerkezet mérnöki munkáit Eiffel végezte.
1: Igen.
3: Még nekem nem volt.
0: Eiffel. Hát igen. Gondolom, szerintem, hogy nem tudom, meg lett előbb már a torony, mint ez, nem tudom, de akkor hát gondolom, hogy volt betapasztalat lehet,
3: gyanús, hogy így. Vagy igen. Legalább
1: a torony valószínű hamarabb volt.
0: Szerintem is. És akkor azt, hogy ezt szétszedni, összerakni, nem tudom, összerakni, aztán szétszedni, aztán átvinni hajón, aztán megint összerakni.
1: Nagyon érdekes, ugye, mert ugye azon túl, hogy ezt megkapta a New York, mint olyan, ez az USA? Hogy is mondjam, fő látványossága lett, és az USA-t, az USA-t azonosítod ezzel a szoborral,
3: egyértelmű.
1: És nem is annyira New Yorkot.
0: Egyébként igen.
3: Így
1: tehát ha most kérdeznél valakitől egy hogy Amerikába kapcsolatban, de USA-ba kapcsolatban mi az az épület, vagy szobor, vagy valami, hogy, ami, vagy nem, tehát valami nevezetesség mi ugrik be róla, vagy valószínűleg
3: a Szabadság
1: az ászlót mondanák a sokságból, az ászlót az államok csillagaival, meg mondanák a szobrot, tuti futti. Szóval egy ekkora konténes New York jelképe lett egy ilyen ajándék.
0: De tudom,
1: hogy
0: gondolkozom, hogy azért mástól level azért, hogy ékeskedni. És ez én van. Is ellennék itt, hogy érted, hogy így ezt nem kell csinálni semmit, csak mondjuk kapok egy ekkora szobrot.
1: Mondjuk ez az USA-tól ez nem áll távol.
3: Ez által eladható.
1: Ez a mástólokkal való ékeskedés. Ahány tudóst elloptak a világból, ad egy.
0: Na, jó van, megyünk gyerekek tovább. Kívánjuk azt magunknak, hogy együtt lássuk meg majd. Együtt...
3: A következő 2500 napon belül?
0: Igen, együtt láthassuk meg a szabadságot.
1: Tudsz te szabni, Nóri?
0: Na, jó van.
1: Mozgástér.
0: Fodor Miklóssal folytatjuk.
4: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985. június 17-i cikk az, amelyet találtunk a Nógrádok közepette, és ugye arról szól a történet, hogy megkezdődött a sárkány tábor, vagyis szombaton a rossz idő ellenére a hasznosi fa telepen megnyílt a 28. Malév sárkány repülőtábor. Igaz az eső esett, de délutánra mindenki felállította a sátrát, a vendéglátó szerepét az MHS Pásztói Sárkány Repülőklubja és Salgótarjáni szakosztálya látja el, úgyhogy picit beszélgetünk ezzel kapcsolatban például az MHS-ről, úgyhogy Hogolor Miklós, a Salgótarjáni Dörnyei Béla Múzeum igazgató helyettes a vendégünk. Szia Miklós, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusz!
0: Szia, na akkor kezdjünk is tényleg bele abba, hogy akkor mi van az MHS-szel pontosan, mert ugye sokszor beszélgettük erről, mondjuk itt a sárkány repülő tábor kapcsán azért előjön megint ez a három betűs kis rövidítés.
5: Igen, a Magyar Honvédelmi Szövetség, ami egyébként egy, hát mondjuk úgy, egy ilyen félkatonai szervezet volt, országos hatáskörű félkatonai szervezet, amely egyfajta honvédelmi előképzésnek a labor, tehát egyfajta ilyen műhely helyszíne volt. Uh-huh. Ugye hoztak létre országos, megyei, városi, járási szinten, üzemi, tehát munkahelyi szinten is MHS szervezeteket, különböző, hát ugye iskolákban ugye lehetett járni különböző ugye, így iskolákból, vagy munkahelyekről is különböző ilyen, hát ilyen szakkörszerű adott terület képzés. Tehát jellemzően olyan dolgokat, ugye, olyan dolgoknak a képzéséről, műveléséről volt itt szó, amely kapcsolódott a katonai tevékenységhez. Tehát így például autóvezetés, motorvezető, céllövő szakosztály volt, kerékpáros, sí, kezdetben lovas is, amikor megalakult a jogelődje 1848-ban a Magyar Szabadságharcos Szövetség, ez volt az első. az MSHS, amelyet aztán 1957-ben átalakítottak, és a 1967-ben vette föl az MHS, tehát Magyar Honvédelmi Szövetség nevet, ami kezdetben még 57-69-ig Úszka Gyula volt a vezetője. Ha. És volt ugye országos magyar repülőegyesület is, amely aztán később az MHS, vagy illetve jogelőszervezetének a Magyar Repülő Szövetsége lett. Így volt megadva, hogy a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 67-8 augusztus 8-án hozta létre a Magyar Honvédelmi Szövetséget, és különböző szakosztályok és sportágok voltak, gépjárművezetés, gépjárművarát szakkör, lövész szakosztály, modellező szakosztály, rádiós szakosztály, könnyű búvár szakosztály, és aztán ugye voltak ilyen, olyan részei ennek az egészek, hogy a honvédelmi versenyeket, akik szervezték például a középiskolában, ugye mi is jártunk még 1989-ig ilyen honvédelmi jellegű versenyekre, túrákra, honvédelmi kupalövész verseny, és hát volt repülő ejtőernyős szakosztály is. Én úgy gondolom, hogy ennek a égiszer alatt, ennek a keretében működhettek aztán később
0: sárkánytáborok is.
5: Hát itt Nógrádban is hát természetesen minden virágzott. Államilag fenntartott, dotált tevékenységről volt szó, tehát pénzparipa rendelkezésre állt mindig, úgyhogy ez egy működő dolog volt. A sárkányrepülésre, és először ugye a sárkányrepülőbe a motor nélkülöznek, később megjelentek a motorosok is, talán az már inkább tényleg a rendszerváltás környék, amikor ezek a motoros sárkányrepülők is megjelentek.
0: Igen, kár, ezek
5: és
0: már...
5: valóban hasznosan volt, azt hiszem, ott hasznos környékén volt a felszállópályuk, vagy nem tudom, pontosan nem értek ez a témában, nem vagyok benne, de és a Kisterenyém mellett volt a sárkányrepülő, hanem az a sportrepülő.
0: Igen, csak hogy annyi még így zárásként, hogy ezeket mindig olyan jó hallgatni, amiket így elmondasz, és hogy azért ilyesmik azért hiányoznak, tehát hogy mennyire jó lenne mondjuk, ha ezzel is talján mondjuk gazdagabb lenne, hogy akkor még ez működne, ez lenne, tehát hogy nyilván visszasírja az ember azt, hogy akkor most itt ezek a kis hobbis dolgok, ezek azért ki voltak találva, mert ezeket jól működtek, úgyhogy köszi, Miklós, holnap folytatjuk egy másik témával. Jó?
5: Rendben.
0: Jó van, köszönöm szépen. Mi pedig megyünk, tovább jönnek a megaslágerek.

0: 1,2 km tiszta élmény, technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ó, köszi, köszi!
7: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
8: Jön a kihalás, már megint.
9: Buli!
10: Jöttem, ahogy tudtam.
11: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
8: Mi?
12: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
11: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
13: Ide erősítés kell.
14: Éjjel nincs.
11: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szemen nagy!
15: Toy Story 5 a muzikban.
16: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
18: 7 óra van.
16: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
19: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Bülökül Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Bölkül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádióútól a Deák-Vári fasoron át halad tovább,

0: Kerekvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főutat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kiss Zoltán alpolgármester gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint Gyi Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Nappal Vácon a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Belényben, a 22-esen Ipoly szögnél várható trafibax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Elmúlt 7 óra 3 perc, ezek voltak a hírek. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szevasztok, itt vagyunk, ragyogunk most már 2500. alkalommal, és hát azt lehet mondani, hogy jönnek egyébként szépen a hozzászólások.
6: Jó.
5: Igen, például kaptunk egy olyat, hogy Sanyinak címezve, hogy amikor először hallottalak, nem is tudtam, hogy vak vagy, később tudtam meg, és még jobban tisztelni kezdtelek, mindig jókedvel és önironiával állsz a dolgokhoz.
7: Mennyire
6: szuki. Köszönöm. Igen, én is köszöntök ilyet. Mindenkit. Hadd mondjak egy dátumot, mert ilyenkor azért van, aki még csak most ébred, és most hungor ránk. A 95-7-re, vagy a 91-9-re. Június 17-e szerda van, és tényleg írjátok meg a véleményeteket. Mit jelent nektek a Start menü, egyáltalán a Megafon Rádió? Tényleg ma van a 2500. adásunk. Nagy-nagy respekt nektek, és nagy köszönet, hogy itt vagytok velünk minden reggel, évről évre, hétről hétre, napról napra, nélkületek mindez nem valósulhatott volna meg. A Viber számunk a mindjárt 0635662262.
5: Jó, csemmegézzünk majd még ezekből is, de előtte akkor kezdjük el a megaslágerekkel az órát.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és izgalmas a kérdés és a téma, amivel foglalkozunk ebben az órában, mert hogy Drága Nóring hozott egy történetet, egy felvetést, amelyet azért át lehet beszélni, szerintem erre meg tudnak majd mozdulni a hallgatók is, ugyanis hát nagyjából ellentétbe tesszük azt, hogy milyen most a gyerekeknek a nyári szünet, ha már jön a vakáció, így, ugye hamarosan,
1: nyakunkon
0: van, milyen lehet most a gyerekösszöknek a vakáció, mit fognak csinálni, és nem ugye a táborokról beszélgetünk, hanem az, hogy egyáltalán hogy fog eltelni hasznosan, bandázva, nem bandázva.
2: Kettő és fél hónap.
3: És milyen, már most tudom a választ.
0: És milyen volt ez régen, ugye erről fogunk majd beszélgetni mindjárt, mert hogy azért, igen, nyilvánvalóan másmilyen volt az, hogy milyen volt régen, de tényleg belegondolva, és talán kezdjük innen, most akkor ott vannak a szülők, a gyerekem megy vakációra jövő héttől, és így mit csinál?
3: Semmit nem csinálnak. Ülnek otthon, gyakorlatilag nézik a tévét, nyomkodják a telefont, és így múlnak el napok, hetek,
0: és hónapok.
3: És várják az egy hetet, amikor majd esetleg a család együtt elmegy valahová nyaralni.
2: Egy közös nyaralás.
3: Nincs bennük kreativitás, bocsánat, és tisztelt a kivétel, nincs ötletük, nem érdekli semmi, hagyják csak azt, hogy sodródjanak az árral, és hogy teljenek a hetek és a hónapok és a napok természetesen. Sajnos.
0: Akkor felteszek egy kérdést, tehát hogyha mondjuk az én gyerekem, teszem azt mondjuk most hetedikes, és elmegy vakációra, és akkor körülbelül az van, hogy így reggel így ott elmegy a srácokkal valóban, és így temi az csak este 8-ra. Úgyhogy se telefon, se semmi nincsen. Ugye azért ez egy érdekes kérdés, mert akkor régen ugye ez volt kb., hogy akkor így bedörrentünk a spanokkal, és így kész. Azt el tudod képzelni 2026-ban az élethelyzetet, Sanyi, hogy egy szülő úgy engedi el a gyerekét, hogy így nem tudja egész nap, hogy hol van és mit csinál?
3: Hát nyilván nem tudom elképzelni, abszolút nem tudom elképzelni, mert már azért nyilván valamilyen szinten változott a világ. De
0: elengednéd őt így, érted? Hogy így ne szemennyi. Kreatívkodjál, fiam. Igen, tehát hogy akkor figyelj, itt van, azt sem hiszem, hogy takarsz, irány ki az utca. Mit csinál a gyerek?
3: Nem, nyilván, mert faluban. Sokkal több veszélynek van kitéve, nagyobb a forgalom, minden más, a bűnözéstől kezdve minden megváltozott, de azt kellene
0: nem fejben... Nem beszélve mondjuk egy pesti hetedikesről.
2: Az Jézus Ádám.
4: Nincs ilyen gondolat.
3: Közlekedés,
0: hogy mi van?
3: Ez a telefont használják.
0: Na, beszélgetünk ezekről mindjárt, mert akkor azért ebből 3-4 percből is kitűnt ezt, az nem annyira fekete meg fejek a téma, úgyhogy jövünk majd, és arról is majd lesz szó, hogy mire figyeljenek a gyerkőcökként, hogyha már itt azért rájuk borult a vakáció.

0: Mit tudnak csinálni a fiatalok most, hogy hamarosan egy pár napon van a vakáció? Ez a témánk ezekben a percekben, és egyfajta vita már indult is, és ugye össze tudjuk hasonlítani a 2026-os nyarat, akár mondjuk gyerekkorunk nyaraival, mert ugye pont ugye Karvasonyi patintotta ki a történetet, hogy hát gyakorlatilag az fog most történni, hogy vége van a tanévnek, minden gyerek otthon van, nyomogatja a telefonját, és így telnek el a hetek és a hónapok, körülbelül semmifajta érdemi.
1: Az a baj, hogy gyanús, hogy van igaza a Sanyinak. Én bízom benne, azért én mindig egy kicsit az optimista vonalat is képviselem, tehát bízom benne, hogy nem ennyire dráma, de az, hogy arányaiban biztos vagyok benne tekintve. Nagyon sok szülő ugye dolgozik, mondjuk vegyük ezt a hatodik, hetedikes
2: korosztályt.
1: Tehát nem feltétlenül tudod annyira kontrollálni a gyerkőcöt, vagy nem tudom én. Nekünk, én mindig elmondom, szerencsés helyzetben vagyunk, vidéken, mindig sokkal szerencsésebb, mert ahogy beszéltük, Budapest.
0: A csomó hát dolog nincs jelen.
1: Víz lever a gondolattól, hogy igen, mondjuk, ha én Budapesten dolgozom, és a gyerkőc otthon van.
0: Legyél kreatív, és
1: akkor menj le, vagy hova, vagy metró.
3: Full stressz helyzet, hónapokig tartó folyamatos stressz helyzet, amiből a kilépés maximum tényleg a rögzített táborok idején van, vagy a családi nyaralás idején van. Az összes többi egy full idegbetegség. Én azt gondolom, tehát ez teljesen így van, de mi szerencsések vagyunk, és a vidék általában szerencsés. Igen, minél
1: sőt,
3: kisebb,
1: ugye, itt jelen minél esetben nagyobb, minél kisebb, tehát
3: minél
1: egy kisebb,
3: minél messzebb vagyunk bármitől, annál nagyobb a biztonságérzetből adódó nyugalmi helyzeted ilyen értelemben.
2: Kevesebb veszély leselkedik rá.
1: Igen, mert aztán talán többi... pont egy faluba előbb mondod azt reggel, hogy jó, én fiam, mentem dolgozni, hol lesz az ebéd, meg nem tudom én.
0: Hát ennyi volt régen, hogy gyerek, elmentem dolgozni, ezért vitt ki ezt, ott ebből ott van a hűtő, meleg is, meg mikró két perc, majd jövök négy körnék.
3: De ha meggondolom, tényleg azt is, Ádi, hogy mi is, ugye, és én egy körrel régebbi gyerekséget éltem át, de nagy hasonlított a tiédre, mert még nem volt akkor a változás, meg a tiéd is, Nóri, nem volt akkor a változás, hogy aznak a tudata, most szülőként, hogy anyuik tudták, hogy reggel 8-kor, reggeli után biztos, hogy a nyírésbe voltam már, 6-10 magammal, a csapattal, az biztos, és este 5-re jöttünk haza, így vagy azok tekertünk mondjuk délbe kajálni, aztán vissza. Az előfordul, de valószínűleg nem. Hogy egy egész hallónapot, egy egész fél nyarat a tó a fürdés tudatában.
1: Na, de most ugye?
3: Én
1: most
3: ezt nem még, tudom, hogy hát ez te hogy működne.
1: Magba mennél, én például most
3: mennék kivenni, én nem tudom.
1: Még stabil is a lányom, meg nem tudom,
0: na,
1: ide én.
0: Na, te most akkor azt mondja a Panni, hogy akkor figyelj, oké, telefon ott van, le tudod őt követni ezzel a almászonárral, és akkor öntök kezdve kint vannak, hogy én is be reggel 8-a délután 5-ig, majd jövök anyja.
3: Totális változás, gyerekek, az életvitelünkben, az élet körülményeinkben. Gondolok arra egyébként, hogy eszköz oldalról mennyi minden vagy támogatja, vagy támadja az életünket.
2: Norbi, nem lehet, hogy nem bízunk meg mi szülők sem már a gyerekek.
1: Én a gyerekben bízom. Én is bízom. Én a többiben nem.
3: Ez nem, ez butaság.
2: Miért ellenőrizik? Akkor miért
1: én a gyerekben abszolút bízom.
2: Minden lépését tudni a gyereknek?
1: Hogy?
2: Miért akarjuk minden lépését tudni a gyereknek?
1: Nyilván, ebben teljesen igazad van, és én egy jó példa vagyok, negatív példa erre, mert én például a férjem és én közülem, én vagyok a sokkal kockább, tehát én vagyok az, hogy nem, még mit tudom, én még nem menjen el egyedül iskolába, nem most, hanem néhány éve. De az már megvan, én benne bízom, mert tudom, hogy szabálykövető, tudom, hogy körbenéz az úton, tehát, hogy rajta feltétlen nem múlna, de én az összes többiben. Mi van akkor, ha ott megy egy kutya? Mi van akkor, ha bolond fiúk gyülekezete oda megy?
2: Hányszor megkelgetett bennünket kutya honton, és akkor mi van? Szaladtunk?
1: Igen, tehát, hogy én inkább az összes többi körülménytől félteném jobban, de nem tudom elképzelni valóban, hogy én most azt mondanám, hogy oké, reggel kimentek a nyíriesbe.
3: Igen, másik nagyon fontos dolog van egyébként itt a nyár folyamán elvégzett közös programok. Tehát visszaugurva mi nálunk, tudtuk mindig, hogy megvan a, azt nem állítom, hogy olyan, hogy 20-as csapatokban verődve mentünk, de szerintem 8-10 akár simán össze volt ugorva egy környék. Most én azt nem hiszem el, hogy a mostani közösségek ekkora létszámot képviselnek.
1: Nem, szerintem sem.
2: Tehát nincsenek kisebb kis kapcsolatok, így
3: kettes, hármas kis klikkek vannak.
0: Ugye a lakótelepi bagázs, nincs a lakótelepi bagázs. Ugye most a Madács liget, vagy ugye a volt április 4-esek érted, vagy a Nógrádi, vagy beszéljük azt mondjuk Palasagyarmaton, vagy akár nem tudom én, a Beszterce, hogy így ott volt a telepi bagázs, és akkor mentünk.
3: De nálunk az is át közös halmazok voltak. Tehát én úgy emlékszem, hogy nekünk is ott voltak az április 4-es srácok, és akkor mi meg ott voltunk az úgynevezett süvítősek, ott az a Mátira, mert mit tudom én, tehát akik családi házasban voltunk. Ez mosódott össze, ez verbúválódott össze, én 10 fősökre csak oda akarok kilukadni, hogy most ennek a személyi feltételei a gyerekek között egészen bizonyosan már nem erre a létszámra rúgnak, hanem sokkal kisebb közösség, sokkal kisebbek ezek a dolgok, vagyis más jellegű mozgást és más jellegű programot, más jellegű elfoglaltságot is hoz maga után. És itt van a nagy kérdés, hogy azok ugyan mik lehetnek.
0: Meg itt az online, a kérdés, igen.
1: Online világ, szerintem rendkívül.
0: Ha hallgatnak most minket a szülők, akkor azért várunk hozzászólásokat is, hogy ti hogy oldjátok meg, tehát hogy milyen stratégia lesz otthon arra, ha nincsen nagypapa vagy nagymama, mert nagyon sok családban nincsen sajnos, hogy a gyerekkel lehessen, nincsen tábor, és mondjuk ilyen hatodikos, hetedikes, amikor már, de még nem mondjuk pont az a korosztály, de akár lehet nagyobb vagy kisebb is, hogy a gyerek akkor maradjon otthon, tehát hogy mit csináltok velük,
2: biztos, hogy fontos otthon kérdés. Marad, meg azért nyilván a táborok sem olcsóak.
0: Hát ezt mondom, hogy
1: meg ugye az igen, mondjuk egy 3-4, nekünk is 3, maximum 4 tábor lesz a nyáron, ahova elmegy Panni, és akkor egy másfél hónap simán még marad.
3: Az még egy érdekes dolog szerintem, hogy az is lehet, most mi nagyon agyalunk rajta, hogy ki hogy oldja meg, hogy szinte nincs különbség most a feladatból és az iskolából való kiálláson túl a gyerekek iskolai idő alatti hétköznapjai és a vakáció alatti hétköznapjai közt. Pont azért, mert hogy az a mobilozás, meg az a mit tudom én, micsoda online jelenlét, az bizonyos mértékben, hát valószínűleg nem kicsit, akkor is jelen van. Most is ugyanúgy jelen lesz, egy picit nagyobb képernyőidővel. Tehát igaziból pont annyira megszokott már, és annyira be vannak szippantva dologidőben is ebbe a világba, hogy attól, mert most még vakáció van, nem lesz az a változás, mint amit mi, és most nem a jó, nem azt akarom kihozni, hogy bezzeg, csak ami nálunk
1: még... De egy kicsit mégis.
3: Igen, de ami nálunk még megadatott az pusztán a körülmények miatt, hogy igen, vártuk, és gyakorlatilag az első vakációs napnál éreztük azt, hogy úristen, nem kell bemenni, érzetek, 10 óra van, és nem a terembe ülünk, ez ilyen kis törvénytelen ilyen kis menekülős, ilyen kis fura, szabálytalan dolgot éreztünk, aztán ugye az meg is szoktuk, ezért volt nehéz szeptember bújból is
1: szerülni. Igen,
3: az de hogy, és ő náluk meg szerintem ez így nincs meg. Így aztán ők lehet, hogy nem is élik meg magát a vakáció létét olyan nagyon
2: nem
3: nagy dobásra.
2: Nem tudják élvezni, Norbi, nagyon jót mondtál. Nem is tudják élvezni. Nekünk volt igényünk, szükségünk gyerekkor.
3: Ne, itt most állj meg.
2: Hogy mondjuk együtt legyünk.
3: De rossz irányba mész, ne.
2: Nem is igénylik egymás társaság.
3: Nem, ez hülyeség.
1: Igénylik.
3: Másképp.
2: Szerintem meg el vannak csak a telefonnal.
3: De nem, Sanyi, ez másképp megy. Most megfordítom, ha nekünk lett volna az az időnk, az az eszközi lehetőségünk és minden, amire most köpködünk, akkor kétséged ne legyen felőle, hogy ugyanúgy...
2: Hagyd tegyek fel egy kérdést.
3: Te is azt várjál, te is azt csináltad volna, és ha fordított lenne, és most lenne visszafejlődés a technikában, akkor ezek a gyerekek lennének kint aktívabbak, mi pedig fordítva ugyanazt csinálnánk.
2: Mi a ketten szülők vagytok, akkor hagyd tegyek fel egy kérdést.
3: Na, tedd fel.
2: Hogy miért van az, hogy mi szülőként, jó magam is ugye szülő vagyok, rájövünk 40-50 éves korban, hogy mennyivel jobb volt az a világ, mennyivel csendesebb, mennyivel megbízhatóbb.
3: Nem jöttem rá, Sanyi.
2: És miért? Dehogy
3: nem. Nem, ezt mondtam neked, hogy ez egy hülyeség.
2: A gyereked is rá fog jönni majd 40-50
3: éves. Nem. Elmondom neked, Sanyi, hogy azért nem.
2: Az az élet.
3: Azért nem változik ez meg, és ez baromság. Mert ez egy folyamat. Zajlik az élet. Ezen a perc, ami elmúlt, azon nem lehet ilyen szempontból keseregni, vagy sajnálkozni, vagy nem tudom mit csinálni. Ez most van. Az emberiség magának gyártja le a körülményeket, amik meghatározzák a következő napjait. Azt beállítani nosztalgiából, saját magam dicséreteként és himnuszaként, hogy bezzeg, milyen az a gyerek voltam én akkor, és milyen jó volt nekünk, és mi mindent tudtunk, az egy ökörség. És ebben nem ennyi.
1: Figyelj, Sanyi, mi megéltük, de ők nem. Tehát ő nekik azért nem lesz ez soha megvilágosodás valószínű, hogy nekünk mennyire jó gyerekkorunk, vagy milyen jó lehetett, mert hogy ők ebben nem éltek.
3: Folyamatot élnek át.
2: Mi csak... rájön, pedig ő is egy más világban élt.
3: És mire jöjjön rá? Ő mire jöjjön rá, Sándor?
2: De hogy mennyivel másabb volt, nem, hogy nem
3: de
2: volt
3: egy... Sanyi, de mire jöjjön rá?
0: Nincs. Azért mondom, hogy nincs összehasonlítási alapja. Nem fog rájönni, mert ő nem tudja azt, hogy miért, amikor kimegyek gyerekcsapattal, és akkor egész nap focizok, meg kimegyek, mire jöjjön rá? Értsd meg, hogy nem fog tudni rájönni, mert nincs más. Hát ez egy természetes dolog, hogy nincs más, érted? Nem fog rájönni.
3: Ez egy hamis talapzat, amin áldogálsz, és próbálsz az arról
0: izélni. Te össze tudod hasonlítani, de egyébként meg te sem, mert akkor lehet, hogy egyébként a Ramona tök másmilyen hozzáállása lenne mondjuk a nyarakat illető, meg ezt ágával se lenne már kimenni valóban egész nap. Mit csináljuk a tó mellett egész nap? Ez lenne a kérdés. Pürögyi, egész nap.
1: Igen, nekik ebben a felgyorsult világban már nem az.
0: Igen. Jó, még várjuk a hozzászólásokat, jó? Itt a dalok alatt, mert hogy azért ez egy brutális fejtörés a szülőknek.
4: Ettől függetlenül.
0: Igen, úgyhogy ha vannak tippek itt Barosodalmat és Bács környékéről, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
7: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Bülökül Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Bölkül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főutat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyí Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
5: Időjárás.
7: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
6: Közlekedés.
7: Nappal Vácon a Rádió úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly-szögnél várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
8: Nagyon szól.

0: Na nézzük a hozzászólásokat, kedves hallgatók, és akkor gyerekkorunk régi nyarai, és hát problémák, hogy hát mi is hogyan történik itt a nyár folyamán. Valaki azt mondja, hogy home office-ban dolgozom. Nem ideális, de legalább itt van a gyerek, és ránézek rá.
1: Abszolút, ez megadható.
0: Igen.
2: Szerencsés is?
1: Veszélyes is.
0: Igen.
1: Szerencsés és
0: igen.
1: Veszélyes hosszabb távon.
0: Valaki azt írja, hogy nem szépítem, kiveszem a szabadságomat, a nyaralásom már nem nagyon marad.
3: Uh-huh. Hát ez az.
2: Hát ez az áldozat kategória.
0: Igen. Kriszti, igen, Kriszti írja, hogy ez a kreatív sztori, hogy összefognak, három anyukával összefogtak, egyik nap nálunk van a gyerekcsapat, másik nap a többieknél, ingyen van és működik.
1: Mekkora jó!
2: Óriási.
1: Ez egyébként.
2: Óriási.
1: Ez nagyon jó.
2: Na, ez közösségi hozzáállás.
0: Valaki ezt írja.
1: Igen, hogy hívták a KGM, vagy mi ez? Régen a kollégináim mondták, hogy volt ez a közösség. Na mindegy, valami. Gazdasági munkaközösség. Ez most ilyen gazdasági gyerekközösség. Na, igen, köszönöm.
0: Igen, valaki a gyerek már tud főzni egy egyszerű ebédet, és tudja, hogy mikor kell telefonálni, így nyugodtabban hagyjuk otthon pár órára.
2: Ez jó.
0: Igen, aztán itt is írja valaki, hogy mi négy család összefogásával oldjuk meg, ha mindenki segít egy kicsit, senkire sem szakad rá az egész nyár.
2: Ez szenzáció.
1: Szerintem
2: csak
1: is.
2: Jelzen.
1: Igen, a világ legegyszerűbbje, amiről mondjuk nem is beszéltünk. Mert
2: és tényleg perfekt megoldás, sőt, változatos, izgalmas, közösségépítő. Tessék ezt szerintem gyakorlattá tenni.
1: Abszolút.
2: Minél több embernek. Ez nagyon-nagyon jó.
1: Meg a gyerek is mennyivel jobban el van, ugye?
2: Hát hogy
1: nem az
2: hát
1: van, hogy ne? Anya, gyere, játsz velem.
2: Persze.
3: Le van kötve.
0: Igen.
2: Nagyon jó.
0: Ez már volt. A gyerek bejár velem a munkahelyre néha. Nem mindenhol.
3: Az is jó sztori.
0: Nem mindenhol lehet.
1: Az szerintem már elég.
0: De náluk szerencsére.
1: Hely.
0: Igen, azt ahol írják. Bejár. Igen. A feleségem részmunkaidőre váltott nyárra. Kevesebb pénz, de legalább megoldottuk. Ilyet is kaptunk.
2: Újabb áldozati.
0: Igen, valaki meg azt írta, hogy csak azt nem tudom, hova tűnt, hogy igen, hogy váltott műszakban van az apa meg az anya, és akkor úgy tudnak,
1: hogy
0: gyerek.
1: Az mi romantikus, mit gyerek, találkozunk ősszel?
3: Hosszú
0: hogy mindig valaki legyen otthon nála, csak az nem tudom, hogy hova tűnt, mert de valaki azt is írta, hogy váltott műszakban nyomják, és akkor úgy van, igen. Amikor gyerek voltam, egész nyáron otthon voltam egyedül, napközben ma már sokan ezt elképzelhetetlenek tartják. Ezt is kaptuk még, igen. Hát, nem egyszerű, na!
2: Ha érezni a küzdést azért a szülők részéről is ebben a feladatban.
0: Igen.
2: Ez tényleg mindig
1: nem
2: az.
1: Nem csoda, mert azért tényleg az hosszú idő. Egy. A gyerekek marha nagy örömére.
0: Na úgyhogy
3: én erre egy rendeletet szabnék, ugyanazt a pénzt egy szülőnek legalább megadnám, mint amennyit egész évben havonta tud keresni, és azt mondanám, figyelj, mit tudom én, 12 éves korig otthon lehetsz a gyerekkel, mint szülő, egy szülő, otthon lehetsz, és ugyanazt a pénzt kapod, mint a
2: már csak a munkaerőpiac sinlenének, hogy ki látja el azt a feladatot.
0: Ez egy másik felvetés lesz, erre már sajnos nincsen időnk, úgyhogy jönnek a megos lágerek. Köszönjük, Sanyika!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630

0: segítség garanciája.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Tudom, mit teszel idén nyáron.
7: Na, ne paráztasd már, Béla!
6: Jól van, na csak azt akartam mondani, hogy idén is lesz zente nyár. Klikkelj a www.zenteszínház.hu oldalra.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ez a dal sorsfordító volt.
11: Ez az én dalom. Én írtam. De hát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
12: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
13: Életem legjobb száma a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 8 óra van.
14: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek.
18: Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti

0: rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán drón támadás érte a létesítményt, írja a Reuters. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a drón az olajfeldolgozó üzem egyik objektumában okozott kárt. Sérültek nincsenek, a tüzet lokalizálták. A Gazprom Neft üzeme a moszkvai régió legnagyobb olajfeldolgozója. A legfrissebb 2024-es adatok szerint abban az évben 11,6 millió tonna kőolajat dolgoztak itt fel, amelyből közel 3 millió tonna benzin és 3,2 millió tonna dízel készült. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya város részében található, ahol a dróntámadás miatt forgalom eltereléseket vezettek be.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk, és hát ahogy ígértük, lehet azt mondani, hogy helyi témánk van, mert hogy ugye a mai adás az már a 2500-dik az indulásunktól kezdődően, úgyhogy nagyon rágtak mindenki a fülemet, hogy akkor erről kicsit beszélgessük, mert ott tényleg sok, ugye reggel Nóri egyből elmondta azt, hogy hát kvázi olyan ez, mint hogyha 310 napig folyamatosan itt így ülnénk van. És non-stop. Csinálnánk ezt non-stop, úgyhogy beszélgetünk majd arról, hogy kinek milyenek az érzései, vagy ki mire emlékszik vissza, jó, azért nyilván Norinak kevesebb intervallumban, de azért Norbinak meg Sanyinak gyakorlatilag itt van ez a 10 év, költöztünk is ezzel kapcsolatban.
6: De azt most se vegyük el, mert azt csak korán reggel mondta a Norbi, hogy azért itt te vitted, kvázi, hogy kiszámoltátok nagyjából egy szűk 5 nap kivételével, tehát nem volna nagyon.
5: Volt az, mint 5 nap, tehát valamikor beesett azt, hogy nem tudom én, itt voltak hiányzások.
6: Legyen akkor 8 nap, vagy 10.
7: Volt ilyen 4-5 napos hiány.
8: Tény és való,
6: tehát, hogy az Ádám
8: az összeset végigtolta, gyakorlatilag összeset végigtolta, elképesztő Ádám teljesítmény, tehát ezt folyamatosan eszembe jutott időközben is egyébként az, amit az ember ide lerak, elképesztő. Tehát a taps az minimum jár neki, utálja hallgatni.
6: Igen.
5: Vácról írta valaki, hogy egy költözés után találtam rátok, segítettetek otthon érezni magam az új környezetben. Ez Dóra írta nekünk. Köszi, tök jó. A reggeli műsor mellett nőtt fel a vállalkozásom, sok év, sok kilométer, sok adás. Ezt írta nekünk Józsi. Aztán Zsófi ír Kismarosról, hogy a 2500. adás hatalmas mérföldkő, sok sikert. János írja, az első munkahelyemre menet kezdtem hallgatni. A Megafont azóta munkahelyet váltottam, de a rádió maradt. Sok sikert jönnek azért itt a hozzászólások. Úgyhogy beszélgetünk majd mindjárt erről, Sanyik. Akkor Sanyikához megyek először, hogy emlékszel még az indulásra? Alapvetően. Én kicsit emlékszem rá, amikor először a karavajjal összeültünk egy hárman, Norbi.
8: Én is emlékszem.
7: Igen, én is emlékszem. Magázódtunk először. Én nagyon nehezen szántam rá magam, hogy tegezhetlek titeket, meg egyáltalán nehezen állt rá a szám arra, hogy a hallgatókat tegezzem, pedig nyilván egy ébresztő rádióműsor vagyunk, és olyan furcsa volt azt mondani a hallgatóknak, hogy sziasztok, jó reggelt! reggelt, fel kell, itt az idő,
5: stb.
7: Vagy mikor mondjuk játszottunk hallgatóval, és akkor őt is tegezni, de nyilván ez a trendi, meg ez a valóság, könnyebb is így beszélgetni, jobb is így, nyilván izgalom volt és nagyon sok esetben, hogy ne legyenek, tudod, tehát először is ugye nagyon nehéz volt megoldani, ezt Nóri neked is mondom, ugye, hogy én, a hallgatók is tudják, nem látok. Hogy nem tudtam, hogy ők, tehát ti tudtok egymásnak mutatni, ugye, hogy most befejezed a mondatot, vagy ilyesmi, hogy ne vágjunk egymás szavába.
5: Igen, hogy jelentkezett, amikor ő fölrakta a kezét, és akkor utána meg Norbi volt az, aki a combját a Sanyinak megkocogtatta, hogy akkor egy perc van, még nagyjából hátra, és akkor megyünk ki, mert outro van, és akkor jönnek a dalok. Úgyhogy ezt egyébként így toltuk, és ő jelentkezett, de Norbi megmutatta, hogy akkor egy perc van nagyjából, és akkor már nem kérdez, akkor már levezetjük a témát.
7: És akkor még mindig beszéltem valamit, akkor ütöttem. Megint hozzámért, hogy most már fejezzem be a mondatomat.
5: Igen, tudod, mert idő van. Na, idő van. Beszélgetünk erről majd mindjárt, jó? Mert azért jönnek olyan kis kulisztem, azért nem árulunk el minden kulisszát, jó? De azért beszélgetünk erről. Valaki azt írja, reggelent a műhelyben elsőként a rádió kapcsol be, mire megérkeznek a kollégák, már mindenki tudja, miről beszélgetnek. Aztán Kati írja Balassagyarmatról, hogy gyerekeimet éveken át iskolába vittem, közben szólt a reggeli műsor, ma már nagyok, de a rádió maradt, köszönjük ezt nektek. És még egy gyorsan, 10 éve költöztünk ide, hogy hova, azt nem tudom, azt nem írtad meg, és rajtatok keresztül ismertem meg igazán a környéket, sok programról, rendezvényről tőletek hallottam először, köszönjük nektek. Köszi, ezek azért jól estek nekünk.
6: Minden felül.
5: Hogy megoslálkedek utána, azért jövök, és egy picikét helyi témával foglalkozunk, mert ugye 2500. adásban ülünk benne éppen veletek együtt.

0: 2500. adásunkban vagyunk benne, jó rádiózás mindenkinek, úgyhogy kicsit beszélgetünk arról, hogy ki hogyan éli, élte meg az elmúlt 10 évet is, mert egyébként 10 évesek is vagyunk novemberben. Leszünk 10 évesek, de maga ugye a mennyű az már 2500-at hozza, úgyhogy hát Norbikám, kérlek, bújj ki a telefonból, és akkor egy picit próbáld a csápjaidat ezekre a hullámoszokra rátenni, hogy ha visszaemlékszel egyébként, hogy mik azok, amik itt kapásból fejben azért, hogyha megkezdem azt, hogy miért volt jó az elmúlt 2500 darab adás, akkor arra mit válaszolsz?
1: A legelején én borza elképesztően izgultam. Tehát én olyan szinten voltam kifejezetten jól megfogalmazható zavarban, hogy azt ritkán érzi az ember. Tehát a legrosszabb érettségizős időimet, időszakomat.
2: Pedig tök vicces, mert te meg ezzel, évtizedek óta az emberekkel, de nagyobb tömegek szórakoztatásával.
1: Ott vagyok abban, hogy nem kellene izgulnom attól, mert szerepelni kell, úgymond. De az újdonság, az, hogy mégsem látod az embereket, az, hogy az orrodalában dugva úgy egy mikrofon, hogy valamit mondasz azon azért, hogy is mondjam, csak
0: hát a súly van.
1: Minimum nem változtat, igen, és a súly pedig abból adódik számomra, tehát nem az én mondataim súlya, hanem az, hogy tehát annak a terhe, hogy nem lehetsz hülye. Hogy nem kéne hülyének lenni.
0: Nem is
1: hogy nem már, kéne nehezek,
2: tudom,
1: de hogy akkor abban az értelemben, hogy, tehát, hogy akkor tényleg tehát nem olyanokat mondani, ami aztán tényleg abszolút vállalhatatlan, és ennek, ez nagyon könnyen meg tud történni, mert az ember bele tud valamibe úgyis, én meg is tettem, nem is egyszer, nem is kétszer, nem is háromszor.
0: Figyelj, én annak örülök is, akkor csak egy gyors zárójel, hogy hát nagyon nem pereltek meg minket az elmúlt 10 évben, úgyhogy ez
2: marha nagy hülyeség.
1: Olyanok nem történtek, és azt gondolom egyébként, hogy ha az elmúlt időszakból, ha valamit sikerült kinőnem, akkor az pont ez a mindent görcsbe rántó izgalom, ami megszűnt. Azért, nem tudom mikor, de megszűnt.
0: Azért azt elmondjuk hallgatónak, hogy 10 évesek vagyunk hivatalosan, de ugye az első indulás magának a rádiónak az ugye az 13 környéke volt, akkor még egyébként a Norbi a Duplán Jó című műsornak a műsorvezetője volt. Azt ne kezdjük el. Tehát, hogy egy olyan zenés műsorblokkot rakott össze, amiben ugye egy előadótól hozott két dal.
1: A Duplán Jó, igen. És akkor egy előadott egy régebbit, egy újabbat, és közte a szövegeket mindig rám bízták. Én mondhattam az összekötőket, ezeket otthon gyártottam meg.
0: Akkor
1: ezeket,
0: még mi nem dolgoztunk együtt. Tehát, hogy én nekem volt egy reggeli műsor, de akkor még ott több más társam volt, mert akkor még más volt az egésznek egyébként a folyama, akkor még a Karvas sem volt, és ugye volt egy ilyen fél éves sztori, talán utána kaptunk megint egy kis idegenes frekvenciát rá, és akkor ugye 14-ben elhalkultunk, és akkor 16-ban tudtunk megint visszajönni, és igen, akkor indult el ez.
3: November 17-e pontosan.
1: De van, hogy évig gyártottam így ezeket a kis történeteket, ott, amiből aztán...
2: De hogy mekkora jó még nekem is hallgatni ezeket, úgyhogy meséljetek.
1: Igen, ezek izgik voltak, és borzalmasan sok ideje beszéltünk már arról, ezt tegyük hozzá, hogyha már most el szóba kerülsz ilyen értelemben is, hogy mennyire jót tenne nekünk, a műsornak is az, hogyha lenne női szereplőnk.
0: Igen, ez sokszor
1: van. Lenne női műsorvezetés, hiszen egyszerűen ez aztán mindig erősen jött, aztán nem, aztán igen, nem, és akkor te itt vagy, ami és aztán bebizonyosodott, hogy ez mennyire jó.
0: Igen, hát kell, tudom, itt voltunk. Abszolút.
1: Próbáltunk neki menni, mindig próbáltuk belehelyezkedni női fejbe, női ebben valamiről.
2: Nem megy, igen.
1: Annyira egyszerű.
0: Most be tudunk olyat vállalni, mondjuk, hogy a szoptatás világnapja van. Most komolyan mondom, mert a múltkor talán volt ez a nyitott nap a kórházban, ez a kezdetek napja, és ugye volt ez. És akkor pont a Bettivel ugye beszélgettünk, és hogy lehet, hogy belementünk volna a témákba, amiből nem érted, akkor most itt három pasi beszélget a szoptatás világnapjával
1: kapcsolatban. Amiben nincs semmi baj.
0: Bevállaljuk, nem arról van szó, de akkor mondjuk azért egy woman oldal az
1: nagyon hiányzik, és egy millió olyan téma van, természetesen. De hát meg maga más a humorod, neked is más a humorod. Persze. Másképp csatlakozt minket. Minket szerintem abszolút felvillanyoz, hogy te itt ülsz.
2: De cuki vagy.
1: Az nekem nagyon sokat tesz.
0: Igen. Egyébként nem sok kitelepülésünk volt. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy az a csinem bántunk, és ez szerintem nem is annyira baj. Tehát, hogy volt egy pizzatesztünk, még annó Salgótarján főterén.
1: Ez nagyon kemény volt.
0: Ez jó volt. Teszteltük a pizzériákat.
2: Tarjában voltatok, mert én itt
3: emlékszem, hogy 5 pizzát kóstoltunk meg.
0: Igen, teszteltük azt,
1: anonim rendelés kapcsán. Tehát így ilyen vak volt az egész csúk.
0: És akkor gyorsaság alapján töttöd, és akkor ott voltunk állat. A Józsi előtt, és akkor ott nyomtuk a élőben.
2: Nagyon komoly volt. Ez nincs meg.
0: Igen.
1: Nagyon volt. Komoly volt.
0: Ott voltunk, akkor voltunk
1: hát ugye. Hát az óriás kerekes
0: igen,
1: volt.
0: Ott azt Faragó Zolival azért az
1: izgi volt.
0: Még előttem van az arca, továbbra is szegény.
1: Nekem is.
0: Minden is üdvözöljük a Zolit.
1: Egy hős volt.
0: Igen, úgyhogy azt toltuk.
3: Jó, meg, esett az eső, akkor emlékszem.
0: Igen, nagyon rossz idő volt. Biciklis nap
1: volt. Ideges volt.
0: De én egyébként annyira nem bánom. Tehát, hogy nem tudom.
3: Pedig jó hallgatókkal találkozni. Marosigyarmaton is voltunk. Egyszer azt hiszem egy ilyen vasárnap délután, már nem tudom milyen apropó kapcsán, és akkor voltak ilyen színpadi beszélgetések is, és akkor így találkoztunk a közösséggel, akkor Rétságon ugye ott ki voltunk plakátozva, azt hiszem volt egy ilyen gépfegyver a kezembe. Emlékeztek rá? Ott a
0: konfliktusnál. Valami volt, lehet.
1: Én tök meglepődtem a múltkor.
0: Ja, nem gépfegyver, egy megafon van a kezedben, tehát az a plakát.
1: Jézusom.
0: Na, és úgy tartok, mint hogy egy pisztoly lenne. Jaj, Istenem.
1: Igen.
0: Mikor adtunk mi a kezedbe gépfegyver?
1: Azon gondolkodtam én is közben. Nem. Múltkor nagyon meglepődtem, zenéltem egy esküvőn, és az egyik vendég, nem mondom, alkasúbatomi ismerősünk, és akkor kávéztunk ott együtt, mondta egy születben, vagy valami volt, és akkor, hogy milyen sokat hallgat még. Erre mindig az a reakcióm, jaj, szegényként. Ezt így mindig szoktam mondani, tudod, hogy honnan érkezünk, hogy minden, és akkor mondja, ne. Azt mondja, heti 3-4 hallgat egész addig, ameddig a hatótáv lehetővé teszi, mert annyiszor ő utazik és ingázik a mellója kapcsán. És hogy mennyire örül annak, hogy van ez a rádió, ami tényleg azért igyekszik helyi érdekességeket és helyi témákat is. Hát nyilván egyedülálló módon, mert sehol az máshol ez nem történik van. Így, meg minden általánosban beszél valamiről, országos szinten, és hogy ez a dolog ezen túl, és hogy ő ezt nagyon értékeli, és amikor csak teheti, akkor ezt ő hallgatja, de olyan jó volt hallgatni egyébként.
0: Sanyika, bocsánat, a visegrádi taxisofőr ki volt? Béla?
3: Aztán Béla, a múltkor mondják ment a fogászatra, és akkor nem tudtam vele menni, mondom, figyelj, menj el taxival, hívunk neked egy taxit, aztán mikor végzel, akkor szintén, és akkor így pont ráírtam SMS-t, hogy rendben odaértél szívecském, vagy mit tudom én, és akkor írja, hogy nem, még a taxiban ülök, és pont rólad mesélek a taxisnek, és a taxis mondja, hogy ő hétvégeken jár horgászni Visegrádra, és hogy mindig minket hallgat, pedig teljesen véletlen szerint
0: talált
3: meg bennünket, de hogy azóta el van neki mentve a megafon.
0: Jó, na, akkor hogy mondjam, az az egy-két gondolat, ami alapján akkor mondjuk azt, hogy akkor ez a 2500 az menjen tovább, Sanyika. Tehát, hogy miért akarsz holnap reggel is bejelentkezni 6 óra után héttel?
3: Mert jó emberekhez szólni, jó erőt adni embereknek. Lehet, én magamból indulok ki, tudod, hogy tud lenni egy rádióműsor egy kapaszkodó, egy lelki támasz.
0: Uh-huh.
3: Mert ott tud lenni a rádió egy társ az életedben, a mindennapokban. Nyilván nehezebb időszakokban még nagyobb társ tud lenni, akár egy karácsonykor, akár mondjuk, mit tudom én, amikor egy ünnep van, és akkor...
0: Jó, ezeket nem érdekel, nekem az érdekel, hogy neked mi az ösztönző erő afelé, hogy a 6 óra után héttel holnap reggel megszólalj.
3: Hogy tudjam informálni a hallgatókat, és nagyon köszönöm nektek, és a rádiónak is, mert nekem mindig az volt az álmom, hogy rádiós műsorvezető legyek, hogy így vakként is elfogadtok engem, pedig születésem óta nem látok. Nyilván, hogy nem egyszerű a helyzet, nem volt egyszerű az elején sem, sok esetben tényleg beszélgetünk olyan látós dolgokról is, és mégis közel tudjátok nekem hozni, valamilyen mértékben szemléltetni, mert ugye...
0: Tehát gyakorlatilag azért szeretsz reggelente rádiózni, hogy mi tudjunk neked segíteni.
3: Figyelj, ezáltal kinyílik a világ előttem, és én is ki tudom nyitni más emberek előtt is a világot, és nekem ez egy jó érzés, hogyha hallgatókhoz szólhatok, és hasznos információkkal láthatom
0: előtt. Egoista maradt. Azt akartam mondani, hogy 10 év alatt semmit nem változott, ugyanúgy csak magáról beszél.
1: Hagyjuk a francba. Ádja, de ez tényleg egy fontos kérdés. Na. Tehát mi az, amitől 2500. hatást után még úgy gondoljuk, hogy maradjunk és csináljuk, és jó lenne még csinálni.
0: Nem tudom. nekem,
1: te mondjál valami.
0: Nekem annyi csak, hogy első blikre, hogy én pont a múlva, nem is tudom, nem saját gondolat, nem tudom, ki mondta, hogy nem kell ezt túl gondolni annyira, tehát, hogy talán pont Sebestyén Balázs mondta azt, hogy ez olyan, mint az eperség. Tudod, hogy megiszod ezt a reggeli műsort, megiszod, kidobod a kukába. Tehát nem kell túl komolyan venned az egész a gyerekek alapvetően. Ugyanakkor meg lehet, hogy kell. Tehát, hogy itt azért egy érdekes kérdés van ezzel kapcsolatban, de az, hogy
1: ez a szám most itt pont az.
0: Igen, de érted azt, hogy valaki nagyon rá az utcukban, hogy hallottad a rádióban itt. Ember, hallottad, erről beszéltünk, kész. Hónap máshol menjünk. Ennyi. Tehát,
2: egyébként én is inkább erre
0: részére megisztod a kólát, kidobodok én, visszak egyet, hol egy. Tehát, hogy kb. Ennyi a történet.
2: Ha már aznap, mit tudom én, megnevettetsz öt embert, meg ajánlottál két olyan programot, ami esetleg, mit tudom én, már az király.
0: Igen.
2: Nem?
0: De van valami, tehát hogy amíg valami bizsergés van a testem egyik másik részét, mielőtt itt fölhúzzuk.
2: Mint hallottuk, van még.
0: Igen, hogyha fölhúzzuk a potit, addig szerintem addig csináljuk. Azt akkor jól van.
1: Abszolút.
0: Én azt mondom. Ha nem ez bizsergés, akkor már nem fog.
1: Igen, meg addig, ameddig tényleg jönnek ezek a bizonyos számú visszajelzések, amiket most akár olvastál, akár igen. Én is mindannyian halljuk. És akkor tényleg, ha csak egy-két-három ember van, amit te mondtál most, Nóri, akinek kellemes perceket szerzünk bármivel, akár a hülyeségünkkel, akár a komolyságunkkal, vagy az műsor egészével, akkor viszont tényleg jó. Mert az mi hatása tud lenni egyikünknek a másikra?
0: Igen, meg ugye pillanatok. Itt azért...
2: Így van.
0: Itt azért arról beszéljünk még egy kicsit, tehát hogy azért az, hogy helyi rádiózol, az teljesen más történet, mint az, hogy te mondjuk beülsz egy nagy kell rádióba. Abszolút. Tehát pláne azért, mert hogyha kimész itt, akkor te itt mindenkit ismersz.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy én elmegyek, nem tudom, én Vázlukára, akkor én ismerem a Makkos Lacit, most pont már a vágtatott eszembe. Ha én kimegyek a Patakra, vagy Nagy-Rossziba, vagy nem tudom én, a Nagymarosra, akkor én a Lóbor Rudival, vagy a Petrovics Lacival egyébként én fogok tudni találkozni, ismerem. Tehát, hogy föl tud hívni, és ő tud adni nekem egyébként kontaktot, infót, dolgokat.
1: Témát.
0: Másrészt meg számon tud kérni esetleg, hogyha hülyeséget mondtunk, vagy hogyha valami van. Tehát ugye azért egy picit nehezebb ez a pálya, mert nem böfökhetsz mindent a világba, pláne azért, mert hogy mondom, itt kimész délután, és téged ismerni fognak.
1: Nagyon gyorsan
0: mikor lemegy a meló. Tehát, hogy vagy szemben fog mondani, vagy szidni fogja az anyádat mondjuk a hátad mögött, mert hogy milyen hülyeséget mondták mondjuk az életmódrovatban, mert az nem úgy van,
1: igen.
0: De ilyentől kezdve fogsz találkozni vele, és látni fogod őt face to face. Tehát ezért egy más történet egyébként, ez egy picit sokkal ilyen szempontból.
3: Akkor lejutunk Rétságon fagyizni, mentünk Hont felé, és ott is tök ismeretlenek, én senkit nem ismertem, amúgy is rossz az arcom, Móri, nem tudjátok. és jöttek, és tök jó a megafon, jaj, de jó, honlap is leszel adásban, honlap is, tudod, és hogy teljesen idegenek, és gratulálunk meg, köszönjük, hogy vagytok, meg ilyenek. Pedig én tényleg Rétságon nagyon kevés embert ismerek. Ismerek egy párat, akikkel éveken keresztül ugye buszoztam, hontról.
0: Meg nem tudod, hogy hol érted. Tehát, hogy mondja azt, hogy a visegrádi
3: taxis
0: horgász, vagy mondjuk ott van a boppája, csak mi jövünk be. A visegrádi boppája, ezért ott csak minket hallgatnak, úgyhogy innen is a babasoknak hello, most már gondolom ezt, hogy megnyílt a szezon. A múltkor mentünk föl a Kisvasúton, a Kismaroson, Verőcérő, mindig összekeverem egyébként, ott van egy büfé, abban is mondta Fanni Anó, nyomta az SMS-t, miközben mentünk, hogy akkor itt is éppen ment forgatni, és hallotta, hogy a kis büfében, aki tehát nem jössz rá arra egyébként, meg nem dobálják azért, hogy akkor ki hol mit hallgat.
1: Én azzal észrevettem, a múltkor kacérkodtam, hogy vagy a Tutaj utcában, vagy a Vág utcában kocsikáztam Pesten 13, ugye ott a Lehel csarnok környékén. Nem mondom, hogy fölnéztem ott az emetős házakba, ugye hányan hallgathatok.
0: Én egész tisztán hallom magam a kocsiba, na, van egy pár hozzászólásunk még, úgyhogy jövünk is, a hallgatók üzeneteit is tolmácsoljuk magunk felé, és hát visszafelétek.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgó-Tarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán drón támadás érte a létesítményt, írja a Reuters. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a drón az olajfeldolgozó üzem egyik objektumában okozott kárt. Sérültek nincsenek, a tüzet lokalizálták. A Gazprom Neft üzeme a moszkvai régió legnagyobb olajfeldolgozója. A legfrissebb 2024-es adatok szerint abban az évben 11,6 millió tonna kőolajat dolgoztak itt fel, amelyből közel 3 millió tonna benzin és 3,2 millió tonna dízel készült. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya város részében található, ahol a dróntámadás miatt forgalom elterreléseket vezettek be.
4: Időjárás.
5: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
4: Közlekedés.
5: Nappal Vácon a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly-szögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól. Na.

0: Itt is vagyunk újra, és akkor egy-két hallgatói hozzászólást hozunk még, és elemezgetünk, mert hogy azért kaptunk egyet-kettőt. Igen, nekem üzeni valaki, hogy sok helyi történetet nálatok hallottam először, és ebben neked hatalmas szerepet van. Köszi!
1: Szi.
0: Aztán mi van még itt? Sziasztok! Anna írja, hogy imádom, hogy nálatok még egy helyi pékség, egy falunap, vagy egy iskolai siker is hír lehet.
1: Mert hogy így van.
2: Mert
1: ilyen az élet erre felé.
0: Igen.
1: És tud, hát persze, ott is mindenki arra vágyik, bármennyire kicsi, hogy siker részese legyen, a lányisten szereplője, és figyeljék meg, és ismerjék el ott, ahol van. Nem mindig csak a fősodor nagy celebei, egyszerű emberkék is tudnak azok lenni.
2: Igen, abszolút én is ennek vagyok.
1: Kell, hogy azok legyenek.
0: Igen, sokszor olyan apró helyi híreket hallok nálatok, amelyekről máshonnan nem is értesülnénk. Ez az igazi érték, valaki ezt írja. Sanyinak üzenik, hogy sokszor nem értek veled egyet, de pont ezért szeretem a műsort. Te képviseled azt a nézőpontot, amit sok ember gondol, csak nem mond ki hangosan. Ezt írja Pisti. Például. Ugye?
1: Tehát, azt nem kérdeztem meg még ugye Nórikától, ugye mi beszéltünk izgalomról, meg erről, meg arról, meg amarról, hogy ő becsöppenve ebben az egyébként már begyakorolt menetrendben, meg ilyesmiben full civilként, ilyen értelemben.
2: Abszolút.
1: Te hogy érezted magadat a közegben? Tehát benned azért ott volt egy kicsikét a gyomorban az a piszka?
2: Kicsikét? Hagyjál! Én teljesen, egyrészt ugye én sokkot kaptam a felkérésre az elején.
3: Nagyjából egy éve jöttél, ugye? Gyere. Körülbelül.
2: Hogy mondod?
3: Nagyjából egy éve jöttél.
2: Igen, így van. Nagyjából most összegeztem én is, hogy nagyjából igen, közel egy éve vagyok itt, és egyrészt
3: én nagyon... Én most meg vágok, emlékszem, nagyon sok táborom volt nyáron.
0: Sanyika, lefogadni az időnk, jó, mondj, hogy nem érdekel a tábor.
3: Meglepődtem, hogy ki ez a nő? Okay. És mondom, olyan szépen beszél, okay. És olyan okay. Nyugodt. Hogy lehet ilyen higga? Ez volt a benyomásom, okay. Igen. Ez
0: na, Nórika, akkor válaszoljon.
2: Szépen örülök, hogyha így hallottad, mert amikor először ide beültem, az okos órám azonnal jelzett, képzeljétek el, hogy milyen tevékenységet végzek, mert mozgást nem érzékel, viszont a pulzusom 124 környékén jár. Így van, konkrétan így okay, volt.
1: Akkor ez egy...
2: Érted? Úgy, hogy én 45-ös pulzussal alszom. Szóval, hogy...
1: 128-as a rádiózón, köszönjük.
2: Így kezdtem, és te tisztára oda voltam, hogy most úristen, most amit mondasz, hogy megszólalok, nem szólalok, nyögök, nem őzök, vagy ugye sokat mondtam még az elején, ez az igen, tehát ezeket annyira le kellett vetkőzni, hogy viszonylag természetes közegként tudjam elfogadni. Nyilván nagyon cukik vagytok, és nagyon jó fejek, és nagyon sokat segítettetek benne nekem, úgyhogy én azt hiszem, hogy most már elmondhatom, hogy szinte teljesen izgalom nélkül tök kíváncsian várom mindig, mert hogy szerintem nagyon jókat szoktunk itt magunkat is szórakoztatni, mert nagyon, nagyon bízunk benne, hogy
1: átmegy a
2: többieket is oldal. A vonal túl, vagy a rádió túlsó felén.
1: Így van.
0: Igen. Jó van, szerintem kimokszoltuk a témát, én azt mondom. Úgyhogy gyerekek,
1: hajrá.
0: Mennek a meg a slágerek, és csináljuk a dolgunkat.

0: ebéd várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
1: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
0: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ó, köszi, köszi!
4: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
5: Jön a kihalás, már megint.
6: Buli!
7: Jöttem, ahogy tudta.
8: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
5: Mi?
9: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
8: Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
10: Ide erősítés kell.
11: Éjjel nincs.
12: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
13: Toy Story 5 a mozikban.
14: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
16: 9 óra van.
14: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
17: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Glököl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Glökül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyí Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további

0: érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Skalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
0: Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafibax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
5: Nagyot szól.
6: 9 múlt 3 perccel jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Folytatjuk magunkat, van még egy óránk, ami során azért ilyenkor, és most is így lesz, 2500 ide-oda, a háttérbe vonulunk, és átadjuk majd magunkat Varga Bíró Tamásnak.
7: Igen, vagyis hát a műsor ugyanúgy folytatódik, ahogyan eddig is 2500. alkalommal is, de holnap is így lesz, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk, jönnek a megaslágerek, és akkor tényleg, ahogy Ádám mondta, Varga Bíró Tamás érkezik.

0: Ezek voltak a remek kis megoszlágereink, és akkor Varga Bíró Tamást tudjuk köszönteni a műsorban ismételten. Jó reggel, Tamás!
1: Hányszor köszöntesz?
0: Nagyon sok. Nem 2500-szor.
1: Na!
0: Az biztos, hogy nem.
1: Hát szia és sziasztok ti is, kedves hallgatók, akik 2500-szor ültetek ide le, hogy halljátok, de nem ugyanaz. És ez a lényeg, hogy mindig mást, mindig változatos tartalmakat, hát pláne a kék kanálban, hogy azért a magam lovát dicsérjem. Például nézzünk is meg egy pár néhány hasznos tudnivalót, mert néha ilyenek is vannak, lifehack-ek is hasonló.
0: Azokat nagyon szeretem.
1: Akkor rögtön jön az első, hogyan fogyasszuk helyesen az almát? Hogyan fogyasszuk helyesen
0: tehát
1: az
0: ugye
1: almát?
0: A klasszik az fog bele.
1: Igen. No de, a beleharapás működik. Igen ám, csak utána kell egy laufot tartani. Egy 10 perces laufot, egy 10 perces szünetet. Picikét beleharapsz az almába.
0: És félre rakom?
1: Félre rakod. Vaj, miért? Nos, a válasz meglepően egyszerű. Megvárod, hogy 10 perc alatt bébarnul-e. Ha bebarnul, akkor valószínűleg kemikáliákkal, illetve hogyha nem barnul be, fehér marad, akkor valószínűleg kemikáliákkal kezelték, és vagy GMO-s. Akkor ne edd meg.
0: Ezt nem hiszem, akkor
1: olyan. Egyszerű, igen. Az egészséges alma, nem kell, hogy bioalma legyen.
0: Telenyomva.
1: Nem GMO-s, nincs telenyomva, stb. Bebarnul.
0: Ezt megérzem egy életre.
1: Igen. És basszus, amióta ezt meghallottam, esküszöm, én is úgy eszem, hogy eddig mindegyik bebarnult.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez jó volt. Igen. Széchenyi, Rimóc, Varsány, Balassagyarmat is, és társai őrhalom közelében én nem találkoztam még ilyen GMO-s, vagy ilyen nagyon-nagyon durván vegykezelt almával, úgyhogy ez egy jó környék.
0: Igen, de ez lehetne egy ilyen külön, tudod, volt a középkorban az étel.
1: Igen. Hivatalos, például közétkeztetésbe.
0: Gyerekek,
1: most Marika néni beleharap az almába, tegyétek le az uzsonnát, és Marika néni beleharap, és 10 perc múlva közöljük, hogy még ihetíték ki.
0: Tényleg. És akkor jól is laksz.
1: Marika néni beleharap,
0: és jól is laksz. Összejön egy alma mondjuk mennyi harapásból.
1: Hát, ha meg érted most, Marika néni mondjuk egy nyugdíjas pedagógus, érted? Akit úgy visszahívtak, mert pedagógus hiány van, és akkor ha a gyerek, a GMO-s lesz, a gyerekek nem eszik meg, több marad Marika néninek. Mert ő megeszi, hallod? Megeszi.
0: Igen.
1: Persze, hogy megeszi.
0: Jó, ezt tetszik.
1: Én is megeszem.
0: Ez jó. Ezek nagyon jók, ezek a lifehack, ez nagyon szeretem.
1: Hát akkor itt a másik.
0: Nagyon jó.
1: Ez még fontosabb, pláne mostanában. A dinnye kopogtatás rejtélye.
0: Ó, Istenem!
1: Na.
0: Jövő héten szerdán tódul be mindenhova majd a dinnye. A hazai dinnye.
1: Na kérem szépen. Azt tudni kell, hogy ez egy bődületes nagyság.
0: Hát akkor nem.
1: Ezt a dinnye kopogtatást egészen pontosan az úti dinnyárusok találták ki, abból a célból, hogy ne kelljen nekik sok dinnyét meglékelni. Ezt ők találták ki. Vannak viszont a mostani etikus dinnyetermesztők, ugye vannak etikus hackerek, akkor minden lehetnének etikus dinnyetermesztők, nem? Tehát, hogy
0: jó.
1: Itt a dáncsány a háromszögben, meg mit tudom én, mondjuk ez a háromszög nem lehet két adattal, na mindegy, de hát nem voltam jó soha matekból.
0: Igen.
1: Igen. El is mondom, hogy akkor mi a jó dinnye és mi nem. Egyet tudni kell a dinnyéről. A dinnye nem érik már a leszedés után.
0: Tehát azt akkor szedik
1: Tehát a zöldet szedik le.
0: Nem úgy, mint a banán.
1: Kész, ennyi. De a banán érik, bocsánat.
0: Azért mondom, nem úgy, mint a banán.
1: Nem úgy, mint a banán. Tehát a következő. Ha a dinnye alján, tehát nem a kacs van, hanem a másikon.
0: Igen.
1: A dinnye alján egy vajsárga folt van,
0: igen,
1: akkor éretten szedték le a dinnyét. Ha a folt fehér vagy halványzöld, akkor zölden.
0: Akkor az alját kell nézni ott azt a...
1: Vagy a tetejét. Ugyanis, ha a kacs a tetején száraz, akkor szintén éretten szedték le a dinnyét, ha viszont zöld, akkor zölden.
0: Ja.
1: Zöld vagy barna, ugye? Mert az azért megromlik, tehát, hogy érted? Igen. És akkor még kettő olyan tudnivalót kell, ami ha minél érettebb a dinnye, annál mottabb a héja.
0: Minél
1: nagyon fényes, valószínűleg nem érett.
0: Hogyha meg matt, akkor tehát minél szebb és fényvisszatörőbb és csili-vilib, az nem jó.
1: Igen, az nem jó. Valamint, és itt az utolsó lifehack, az érett dinnye nehéz. Nehezebb, mint a zölden leszedett dinnye. Ergo, ha azonos nagyságúak vannak, ugye a nagy áruházakban szoktak kitéve viszonylag azonos nagyságú dinnyék lenni.
0: Igen.
1: Mert az jó, azt szereti a vevő, ugyanolyanból mindegy, és akkor ugyanolyan.
0: Igen.
1: Mindig a legnehezebbet válasszuk.
0: Legnehezebb.
1: A legnehezebbet.
0: Tehát adott egy méret, de akkor
1: egy méret, nagyjából egy méret, akkor igen. A nehezebbet
0: a sűrűsége.
1: Tehát a sűrűsége. Így van. Tehát akkor ne kopogtassunk. Nézzük, ha ugyanolyan méret van, akkor keressük ki a legnehezebbet, annak is aztán nézzük meg az alját, ha sárga, vihetjük, és akkor így.
0: Jó,
1: igen.
0: Okay.
1: Igen. És hát végül, de nem utolsó sorban, jöjjön egy olyan lifehack, amiről én még nem hallottam. Pedig, ha ennek tudatában lettem volna, nagyon sok kellemetlenségtől megóvom magam.
0: Na.
1: Fogj egy vákumcsomagolt kávés zacskót. Bontsd ki.
0: Mindig úgy szoktam kibontani, hogy kihullik belőle a kávé. Utálom azt az zacskót.
1: De tudod, mert a nem a tetején húzott
0: tudom.
1: Szét. Igen, ott kell széthúzni. Igen. Bontsd ki, fogj egy alufóliát vagy csészealjat.
0: Igen.
1: Önts ki belőle egy körülbelül 3 centi magas gólát. Sőt, nem túl magas.
0: Jó, igen.
1: Egy gólát, egy önts gólát. Ki.
0: Jó.
1: Gyújtsd meg a tetejét. Gyújtsd meg a tetejét. Ez száraz.
0: A kávé
1: száraz.
0: Igen.
1: Gyújtsd meg a tetejét.
0: Igen.
1: Egy körülbelül másfél méteres sugarú körben nem fognak háborgatni a szúnyogok.
0: Nem mondod, hogy de a kávéval el tudom kávéval. Csapatni a szúnyogok.
1: Igen. Elméletileg kávézatszal is, viszont a kávézatszot
0: nem még
1: előtte át ki kéne szárítani.
0: Mondom, igen,
1: az meg a bonyolult, hát akkor már pazaroljunk egy kicsit. De ugye milyen jó? Mert érted, ha mész valahova, mondjuk egy apartmanba, vagy egy akarhova, egy ilyen kis faházba, ott vagy van kávé, vagy viszel magaddal, mert hiszen inni fogsz kávé.
0: Igen.
1: Tehát lesz űrölt kávé. És hát lesz szúnyog. Igen, és akkor ennyi. Tehát ha nincsen éppen olyan izét, szúnyogriasztó spréd, vagy már elfogyott,
0: vagy füstölős, nem tudom mi.
1: Vagy a füstölős, vagy mit tudom én. Apukám, édesdrága bogár, ott a kávé.
0: És
1: mindenkinek a rendelkezésére áll. Igen. Kávézatszul egyébként eddig azt hallottam, hogy így távol tartja.
0: Miket? Én azt hallottam, hogy a kávézatsz az mindenhova jó.
1: Az mindenhova jó.
0: Tehát önts bele, nem tudom.
1: Talán nyírcsebre nem.
0: A muskáti alá rakjad, nem tudom, tehát, hogy mindenhova
1: nem,
0: jó
1: ne
0: a kávézatsz.
1: Ne szórakozzam, mert van egy másik munkahelyem is, és ott például, mikor főzzük a kávét,
0: igen.
1: Általában én szoktam, akkor el kell tenni a kávézacot.
0: Igen?
1: Erzsikének.
0: És ő mit csinál? Erzsik hol viszi?
1: Hova? Növények alá.
0: Igen? Tehát rendesen be?
1: Rendesen, persze. Be a növények alá a kávézacot. Igen. De nem lesz gond ezzel egyébként, már nagyon sokáig, mert ugye azt mondják, hogy a szúnyogok, azok egyre szaporodnak, és egyre több jön be invazív faj közülük.
0: Igen, ezek a tigris, már, szúly, malária, minden,
1: és már
0: akarsz.
1: Hozzák az egzotikus betegségeket
0: igen,
1: is, tehát, hogy ez már igen.
0: Nagyon,
1: igen, nagyon
0: igen.
1: Jó dolog. Hát a kávé megpusztul.
0: A kávé megpusztul,
1: ahogy a kakaó, és pusztul,
0: igen.
1: És akkor így majd lesz nekünk avokádón, mert az mindig lesz, meg szójánk. És ugye a szójából is szoktak ilyen hamis kávét csinálni egyébként, a szójababból.
0: Igen, meg ugye mi van még? Dédnagyanyám itt mindig a...
1: Cikóriából. Cikória kávét iszunk majd, igen, maci kávé.
0: Igen.
1: Azt úgy szokták mondani, mert egy ilyen maci volt a kávés doboznak, a cikória kávénak a zén, és akkor maci kávé. Például a cicás kakaó. Azt igen, tudod, annak meg egy cica volt. Igen. Igen. De mondjuk nagyapám meg apukám az üdítőt szerette, aminek egy fácán volt az üvegén.
0: A 73-as, azt nem
1: igen,
0: az.
1: Igen,
0: az
1: igen.
0: A legjobb.
1: Igen.
0: Az nagyon jó.
1: Azt szerette, hát én figyelj, ízések és pofonok, ő erre esküdött. Amúgy azóta én is.
0: Igen, igen.
1: Hát ennyi.
0: Jó, ilyenek még jöhetnek ezeket, én nagyon bírom. Én ezeket igyekszem, a lifehack-eket nagyon szeretem, mert akkor tényleg ilyen, wow.
1: húkérzés, ugye? Igen. Az aháérzés.
0: Wow, igen.
1: Hát igen, na, ma is tanultunk valamit.
0: Holnap folytatjuk, reméljük.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Bülökül Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Gölkül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol országokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyí Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
2: Időjárás.
3: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
2: Közlekedés.
3: Nappal Vácon, a Rádió úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafibax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: csúcsút.
1: Igen, egy jó tanácsot mindannyiunknak.
2: Tuti nem keresed direkt erre az alkalomra.
3: Igen, mondja, hogy ezek legyen.
1: De többet is találtam egyébként. Most csak egyet osztok meg veletek, aztán majd az elkövetkező napokban is hozok még. A szorgalom kulcsa, higgyétek el, minden ajtót kinyit. Akár a megafonét is.
2: Köszönöm. Tehát akkor ezt nekem küldi, hogy Ádám, mivel szorgalmas vagy, holnap reggel lesz adás.
4: Köszönöm. Ádámnak szívből szeretettel.
2: Köszönöm. Na, jól van, nagy taps mindenkinek, és akkor jön Reni, aztán pedig majd holnap reggel érkezünk. Szevasztok.
4: Sziasztok.
1: Hello, hello. Szép napot, sziasztok, ciao.
5: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Reklám.
5: Reklám.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredménye érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán drón támadás érte a létesítményt, írja a Reuters. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a drón az olajfeldolgozó üzem egyik objektumában okozott kárt. Sérültek nincsenek, a tüzet lokalizálták. A Gazprom Neft üzeme a moszkvai régió legnagyobb olajfeldolgozója. A

0: Legfrissebb 2024-es adatok szerint abban az évben 11,6 millió tonna kőolajat dolgoztak itt fel, amelyből közel 3 millió tonna benzin és 3,2 millió tonna dízel készült. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya város részében található, ahol a dróntámadás miatt forgalom elterüléseket vezettek be.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Nappal Vácon a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A nap energiái a nyitottságot és az együttműködést támogatják. Érdemes figyelni a váratlan lehetőségekre, mert egy apró esemény is pozitív változásokat indíthat el. Ezt üzenik már a csillagok. És hogyha pontosan szeretnék tudni, hogy mit üzennek a csillagok az egyes csillagjegyeknek, akkor tartsanak velem a délelőtt folyamán, lesz horoszkóp rovat is. Egészen délután 4-ig várom Önöket minden idők legnagyobb slágereivel. Tartsanak velem!

Receptrovata kirakatban, benne pedig fűszeres sült tofu saláta ágyon. Ha vitamindús, ugyanakkor diétás fogásra vágynak, akkor mindenféleképpen válasszák a sült tofut. Már is mondom, hogy hogy kell elkészíteni. Szükség lesz hozzá 25 deka natur tofura, 50 ml szójaszószra, 2 evőkanál frissen préselt citromlére, 2 kis kanál barna cukorra, 2 kis kanál szezámmagra és 2 darab mogyoróhagymára, amelyet felaprítunk majd. A saláta ágyhoz kell fél fejfejes saláta, pritamin paprika, édes burgonya, brokkoli, illetve lehet beletenni lime-ot és diót is. A tofu tömböket vízszintesen vágjuk félbe, majd tegyük szűrőbe, pihentessük 30 percen keresztül, vagy amíg teljesen lecsöpögnek. Keverjük össze a szójaszószt, a citromlevet, a barna cukrot és a szezámolajat, majd forgassuk a pácba a kipréselt tofut. Hagyjuk állni minimum 10 percen keresztül, vagy amíg a páclé felszívódik. Előmelegített grillsütőben vagy grillfokozaton süssük a tofu mindkét oldalát körülbelül 5 percig. Tálaljuk pirított szezámmaggal, ízletes saláta ágyon. Egyébként gyorsabban lecsepegtethetjük a tofut, ha felszeletelés után egy-egy papírtörlőt helyezünk a tetejére és az aljára. A salátához alaposan tisztítsuk meg a zöldségeket, a brokkolit szedjük rózsákra, főzzük puhára, az édes burgonyát pedig ízlés szerint szeleteljük fel, és 180 fokra előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt olívaolajjal enyhén meglocsolt tepsiben 40 perc alatt süssük meg. Nagyon finom, érdemes kipróbálni a fűszeres sült tofut saláta ágyon.

Születésnaposoknak és boldog névnapot a mai névnaposoknak. Jön a névnapos rovat a kirakatban, nézzük, hogy mit jelentenek a mai nevek. A Laura latin eredetű, a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, melynek jelentése babérfa, babérkoszorú. Német eredetű név az Alida, Adelheid rövidülése, melynek jelentése nemes. Az Adolf germán eredetű, szintén nemes a jelentése, valamint farkas. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Mit érdemes ma ebédelni? Leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat savanyú tökleves, burgonyával és tejföllel, sertéshúsleves, csirkemell, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal és salátával, pálfi sertésgulyás, gombával, vajas galuskával és vegyes salátával, lencsefőzelék sült kolbásszal, tükörtojással, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják önöket Balassa gyarmaton is. A Schweik vendéglőben a mai ajánlat kolbászos bableves, csontleves, szilvás gombóc, rántott sertésszelet, bajor burgonya salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, ami szívből ad.

0: Zenekar a koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
3: Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az követő felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Ismét elérhetővé válik az állami támogatás a családi házak korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére Szlovákiában. A parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a modernizációs alapból 186 millió eurót fordítsanak legalább 16 ezer energiaszegénység által veszélyeztetett háztartás támogatására. Az új pályázati felhívást a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség várhatóan a következő hónapokban hirdeti meg. Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influencer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül otthon hozta világra kisfiát. A halott kémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacy Warnecknél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férji becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott. A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak. A szülésnél jelenlévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe. Nem sokkal később az influencer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak. Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt.
0: Időjárás.
3: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Nappal Vácon a Rádió úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly szögnél várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
5: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a Kirakat a műsor, amiben

A csillagokkal folytatjuk tovább a kirakatott horoszkóp rovat. Jön, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak a kosok. A mai napon új lehetőségek találhatják meg, érdemes nyitott szemmel járnia, mert egy váratlan beszélgetés vagy ajánlat hosszabb távon is kedvező fordulatot hozhat. Kedves Bika, nyugodt, kiegyensúlyozott nap már önre, a türelem most különösen kifizetődő lehet, akár a munkában, akár a magánéletben. Ami az ikreket illeti, kommunikációs készsége ma a legerősebb fegyvere lehet, könnyen megtalálhatja a közös hangot másokkal, és olyan kérdésekben is előreléphet, amelyek eddig elakadtak. Kedves rák, a család és az otthon kerülhet ma a figyelem középpontjába. Egy kedves gesztus vagy őszinte beszélgetés sokat javíthat a kapcsolatai minőségén. Ami az oroszlánt illeti, ma különösen nagy lehet a lendület és az önbizalom az életében. Ha régóta halogat egy fontos döntést, most kedvező alkalom kínálkozhat a cselekvésre. Kedves szűz, a részletekre való odafigyelés ma segítheti a sikerekben. Egy apróságon múlhat egy fontos eredmény, ezért ne hagyjon figyelmen kívül semmit. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a kirakatban a horoszkóp rovatot. Kedves mérleg, a harmónia és az egyensúly megteremtése lehet a nap legfontosabb dolga. Egy vitás helyzetben ön lehet az, aki békét teremt a felek között. Kedves Skorpió, intenzív érzelmek kísérhetik a napját, de ezek segíthetnek abban, hogy tisztában lásson bizonyos helyzeteket. Kedves nyilas, a kalandvágy és a kíváncsiság ma új élmények felé vezethetik. Egy érdekes hír vagy meghívás kizökkentheti a megszokott rutinból. Fogadja nyitottan az újdonságokat. Ami a bakot illeti, a felelősségteljes hozzáállás ma elismerést hozhat önnek, lehet, hogy többen is számítanak a segítségére vagy tanácsára. Megbízhatósága ma különösen értékes. Kedves vízöntő, kreatív ötletei könnyen utat törhetnek maguknak, ne tartsa meg magának a gondolatait, mert mások is inspirálónak találhatják azokat. Végül pedig a halak érzékenysége és empátiája ma sokat segíthet a környezetének, ugyanakkor figyeljen arra is, hogy saját igényeit ne szorítsa háttérbe. Egy kis pihenés és feltöltődés sokat jelenthet. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Mit érdemes ma ebédelni? Leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat savanyú tökleves, burgonyával és tejföllel, sertéshúsleves, csirkemell, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal és salátával, pálfi sertésgulyás, gombával, vajas galuskával és vegyes salátával, lencsefőzelék sült kolbásszal, tükörtojással, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják önöket Balassa gyarmaton is. A Schweik vendéglőben a mai ajánlat kolbászos bableves, csontleves, szilvás gombóc, rántott sertésszelet, bajor burgonya salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.

0: BMW töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez a dal sorsfordító volt.
3: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
4: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
5: Életem legjobb száma a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: Dél van.
6: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Bülökül Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Gölkül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba.
9: Időjárás.
8: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
6: Közlekedés.
8: Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafibax.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
3: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat. Tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

Happy birthday a mai születésnaposoknak és boldog névnapot a mai névnaposoknak. Jön a névnapos rovat a kirakatban, nézzük, hogy mit jelentenek a mai nevek. A Laura latin eredetű, a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, melynek jelentése babérfa, babérkoszorú. Német eredetű név az Alida, Adelheid rövidülése, melynek jelentése nemes. Az Adolf germán eredetű, szintén nemes a jelentése, valamint farkas. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

Egy amerikai színész, író és filmproducer legújabb filmjével folytatjuk a kirakatot. Ő nem más, mint Glenn Thomas Powell Jr. karrierjét televíziós vendégszereplésekkel és olyan filmekben játszott kisebb szerepekkel kezdte, mint a Sötét lovag, a Felemelkedés vagy a Feláldozhatók 3, az Imádlak utálni és a Bérgyilkos, aki nem is volt című filmekben is láthattuk, valamint a Top Gun Maverickben is. Most a Hogyan kasztálj nagyot című filmjét hozom. Ma örökös, holnap már nem él. Beckett Redfellow eddigi életét milliárdos családja árnyékában éltett, annak tudatában, hogy egy nap majd minden az övé lesz. Kastélyok, magánrepülők, egzotikus szigetek és mindaz, ami a hatalmas gazdagsággal együtt jár. Ám ehhez 7 aprócska akadályt kell kiiktatnia, ugyanis a családi vagyon kizárólag a még előörökösök között oszlik szét. Beckett egyre kifinomultabb balesetnek álcázott megoldásokat talál, hogy megritkítsa családfája néhány ágát, miközben sorra hullnak a rokonok, Beckett múltjából régi barátok és elfeledett titkok bukkannak fel, egyre kaotikusabbá válik a vagyon felé vezető út, és Beckett egyre jobban belebonyolódik a nagy kaszálásba. Hogyha szereti Glenn Powellt, akkor érdemes megnézni a Hogyan kasszálj nagyot című filmet.

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ó, köszi, köszi!
11: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
12: Jön a kihalás, már megint.
13: Uli!
14: Jöttem, ahogy tudtam.
15: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
13: Mi?
16: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
15: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
17: Ide erősítés kell.
18: Éjjel nincs.
15: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
19: Toy Story 5 a muzikban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
20: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati

0: nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influencer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül otthon hozta világra kisfiát. A halott kémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacy Warnecknél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férji becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott. A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak. A szülésnél jelenlévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe. Nem sokkal később az influencer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak. Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Nappal Vácon a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

könyvajánló rovattal megyünk tovább, a kirakatban benne pedig Krisztina Loren könyve, az Édenkert probléma. Anna Green egyetem alatt névházasságot köt a lakótársával Liam-mel, hogy olcsó albérletben lakhasson. Aztán tudomása szerint elválnak, és Kiki boldogan megy az útjára. A lány számára csak 3 évvel később derül ki, hogy Liam 100 millió dolláros vagyon örököse, és azért volt szüksége a névházasságra, hogy hozzájusson a pénzhez. A férfinek 5 éven át kell boldog házasságban élnie ahhoz, hogy teljesítse a végrendelet feltételeit. Az idő lassan le is telik, de a család meg akar ismerkedni a feleségével. A férfi pánikba esik. Vajon el tudja játszani Anna az illedelmes feleség szerepét a dúsgazdag szülők előtt? Ahogy telnek a napok, Liam rádöbben, már nem is az foglalkoztatja, hogy megszerzi a milliókat. Tényleg megtalálta az igazit? Megrontja-e a felső 10 000 világa Annát? Sikerül-e egyben tartani a kapcsolatot, ami eleve hazugságra épült? Kiderül, hogyha beszerzik Krisztina Loren könyvét, ez az Édenkert probléma.

Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, hamarosan pörögnek tovább a Mega Slágerek, Madács Mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Balassagyarmaton ma délután 2-től megnézhetik a Mohács Világok Harca című dokumentumfilmet, illetve a Backrooms című horrorfilmet. A Varázslatos Titokfát is megnézhetik 2:30-tól, a Leleplezés napja 4:45-től, 17:30-tól és este 8-tól. Az Univerzum védelmezői 4 órától lesz látható, valamint a Horrorról Akadva szintén 4-től, illetve este 8-tól. Sacré-Cœur, a Szent Szív, Csodálatos Hatalma, dokumentumfilm 4 órától. Mandalori és Grogu 3D-ben 3:45-tól. Toy Story 5, 4:45-től 3D-ben és 8-tól 2D-ben, Ádám Almái 6 órától, illetve Miket nem beszélek, egy dráma, este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ez a dal sorsfordító volt.
9: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
10: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
11: Életem legjobb száma a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
12: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
13: Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr

0: annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. Ismét elérhetővé válik az állami támogatás a családi házak korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére Szlovákiában. A parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a modernizációs alapból 186 millió eurót fordítsanak legalább 16 ezer energiaszegénység által veszélyeztetett háztartás támogatására. Az új pályázati felhívást a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség várhatóan a következő hónapokban hirdeti meg. Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influencer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül otthon hozta világra kisfiát. A halott kémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacy Barnecknél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férji becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott. A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak. A szülésnél jelenlévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe. Nem sokkal később az influencer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak. Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Nappal Vácon a Rádiúton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafibax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

életmódrovat a kirakatban a megaslágerek között. Az egészséges immunrendszer védelmet jelent a szervezet számára a betegségekkel és a fertőzésekkel szemben. Azonban, ha az immunrendszer meghibásodik, akkor az egészséges sejteket, szöveteket és szerveket támadja. Maga az autoimmun állapot a test bármely szervét megtámadhatja, ezzel gyengítve a testi funkciókat. A kezeletlen autoimmun állapotok súlyos életveszélyes állapotokat is okozhatnak. Az autoimmun betegségek pontos oka nem ismert. Az egyik elmélet az, hogy az egyes mikroorganizmusok, azaz baktériumok és vírusok, vagy a gyógyszerek olyan változásokat okozhatnak, amelyek összezavarják az immunrendszert. Az autoimmun betegség sok mindenre kihat, például megsemmisített egyes testszöveteket, egy-egy szerv rendellenesen növekedhet, és egyes szervek működési mechanizmusai is megváltozhatnak. A betegség által érintett területek a következők lehetnek: erek, kötőszövetek, endokrin mirigyek, például a pajzsmirigy vagy a hasnyálmirigy, izmok, ízületek, vörös vértestek és a bőr. A tünetek a hibás immunválasz típusától és helyétől függően változhatnak, ilyen lehet a fáradtság, a láz, a kiütések, a rossz közérzet és az ízületi fájdalom. Hogy mivel lehet csökkenteni az autoimmun betegség kockázatait, hamarosan kiderül, előtte zene.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

gyalázatai. Ezzel folytatjuk tovább a megaslágerek között. Ez a kirakat, benne pedig az életmód rovat. Egy vizsgálatba autoimmun betegeket vontak be, a vizsgálati alanyok két csoportba kerültek, az egyik csoport tagjai D-vitamin kiegészítést és halolajat kaptak, míg a másik csoport tagjai csupán csak placebót. Azok, akik az előbb említett tápanyagokat kapták, jóval kevesebb autoimmun tünetről számoltak be, mint azok a személyek, akik csak placebót kaptak. A normálisan működő immunrendszer segít megelőzni a fertőzéstől és a betegségből eredő egészségi problémákat, de egy autoimmun betegségben szenvedő személynél az immunrendszer túlaktív, és télesen támadja meg a szervezet saját sejtjeit és szöveteit. Néhány bizonyíték van arra, hogy bizonyos autoimmun betegségek igenis kapcsolódnak a D-vitamin szinthez, és az is megállapításra került a kutatások eredményei alapján, hogy azokon a helyeken gyakoribb, ahol csak keveset süt a nap, hiszen köztudott, hogy a D-vitamin napfény hatására termelődik az emberi szervezetben. Az omega-3 zsírsav és a D-vitamin kiegészítés nem csak az autoimmun betegségek, hanem a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is segíthet. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt Momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi Momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztat.

0: Berülés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatásai érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Nappal Vácon a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly-szögnél várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
5: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

Dél-Franciaország egyik gyöngyszemével folytatjuk a kirakatot, ez a nagyvilág rovat. A helyes tengerpart közeli városkának, a Toulon és Saint-Tropez között félúton található Bormley mimózának nagyon szép sárga mimózái vannak, egyébként erről is kapta a nevét, amely februárban virágzik. A Le Mimosa nevet a város a februárban virágzó sárga mimózáról kapta, hivatalos nevén ezüst akácia, aminek az ős hazája Ausztrália. Az 1920-as évek óta rendeznek ünnepségeket a mimózák tiszteletére. A mimóza jászmira és mézre emlékeztető illattal rendelkezik, és egyébként Yves Saint Laurent híres parfümjét is ez inspirálta. Az óváros utcáin kúszó növények kapaszkodnak fel az épületekre. A szűk utcákon, kaspókban és egyéb tartókban is láthatunk növényeket. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű szép helyet, és még hogy mit lehet itt megnézni, hamarosan kiderül, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább nagyvilágrovatunkat a kirakatban, ahol most felfedezzük a francia riviera gyöngyszemét, Borgli mimózát, sétáljunk a középkori falurészek kanyargós utcáin, csodáljuk meg a várromot, ahonnan lélegzet elállító kilátás nyílik a tengerre, látogassuk meg a botanikus kertet, ahol a mimózák és ritka növények kápráztatnak el, ne hagyjuk ki a Notre-Dame de l'Assomption templomot sem a hangulatos falusi térrel, és barangoljunk a helyi művészeti galériákban, ahol a provenci festők alkotásait láthatjuk. Ha a tenger felé indulunk, a Favier-öböl és a Cabasson tengerpart kristálytiszta vízével tökéletes napfürdőzést kínál. Borgli Mimosa történelem, természet és mediterrán életstílus találkozása, egy hely, ami minden érzékszervünket elvarázsolja, érdemes meglátogatni.

0: Törögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a hírek után is. A Megafonban velem viszont csak holnap találkozhatnak. Ismét addig is vigyázzanak magukra. Minden szépet és jót kívánok önöknek a délután hátralévő részében, és este pedig nézzenek meg egy igazán jó filmet kikapcsolódásként. Rédei Renit hallották, legyen csoda szép délutánjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Ó, köszi, köszi!
12: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
13: Jön a kihalás, már megint.
14: Buli!
15: Jöttem, ahogy tudta.
16: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
17: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
18: Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
19: Ide erősítés kell.
20: Éjjel nincs.
21: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
22: Toy Story 5 a mozikban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
23: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton?
11: most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 16 óra van.
23: Itt a Megafon.
24: A mikrofonnál Molnár Róbert.
25: Hírek.
24: Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke,

0: a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főutat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester, gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán drón támadás érte a létesítményt, írja a Reuters. Szergej Szobjanyi moszkvai polgármester közlése szerint a drón az olajfeldolgozó üzem egyik objektumában okozott kárt. Sérültek nincsenek, a tüzet lokalizálták. A Gazprom Neft üzeme a moszkvai régió legnagyobb olajfeldolgozója. A legfrissebb 2024-es adatok szerint abban az évben 11,6 millió tonna kőolajat dolgoztak itt fel, amelyből közel 3 millió tonna benzin és 3,2 millió tonna dízel készült. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya város részében található, ahol a dróntámadás miatt forgalom eltereléseket vezettek be.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Erősödik a nappali felmelegedés, ma már 27-29 fok várható. Elszórtan záporok, zivatarok is lehetségesek rövid időre.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly szögnél várható trafibax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Blökl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Blökl Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főutat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyí Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
2: Közlekedés.
0: Nappal Vácon, a Rádi úton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipolyszögnél várható trafibax.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
9: Életem legjobb száma a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
11: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Glököl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Glökül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komravölgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a

0: A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is.
1: Közlekedés.
0: Nappal Vácon a rádióúton, a 2-es úton Borsos-Berényben, a 22-esen Ipoly szögnél várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez a dal sorsfordító volt.
6: Ez az én dalom. Én írtam. De hát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
7: Szerintem olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
0: Életem legjobb száma a moziban.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Glököl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Glökül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése,

0: Napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A kettes főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt kettes főutat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba.
1: Közlekedés.
0: Északos Algótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Deszkó üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy Graham Baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
9: Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 2-22 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influencer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül otthon hozta világra kisfiát. A halott kémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacy Warnecknél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férji becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott. A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak. A szülésnél jelenlévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe. Nem sokkal később az influencer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak. Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredménye érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán drón támadás érte a létesítményt, írja a Reuters. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a drón az olajfeldolgozó üzem egyik objektumában okozott kárt. Sérültek nincsenek, a tüzet lokalizálták. A Gazprom Neft üzeme a moszkvai régió legnagyobb olajfeldolgozója. A legfrissebb 2024-es adatok szerint abban az évben 11,6 millió tonna kőolajat dolgoztak itt fel, amelyből közel 3 millió tonna benzin és 3,2 millió tonna dízel készült. Az olajfinomító Moszkva délkeleti Kapotnya város részében található, ahol a dróntámadás miatt forgalom eltereléseket vezettek be.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótar

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adós spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Ismét elérhetővé válik az állami támogatás a családi házak korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére Szlovákiában. A parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a modernizációs alapból 186 millió eurót fordítsanak legalább 16 ezer energiaszegénység által veszélyeztetett háztartás támogatására. Az új pályázati felhívást a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség várhatóan a következő hónapokban hirdeti meg. Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influencer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül otthon hozta világra kisfiát. A halott kémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacy Warnecknél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férji becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott. A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak. A szülésnél jelenlévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe. Nem sokkal később az influencer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak. Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Megafon.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Nem tűri tovább Diós Jenő önkormányzata, hogy lomtalanítandó hulladékot rakjanak bele a ruhagyűjtő konténerekbe és annak környezetébe. Glököl Ferenc alpolgármester tájékoztatása szerint hétfőn ismét nagy mennyiségű lomot rakott le valaki a faluban lévő ruhagyűjtő konténerhez. Közlése alapján szinte minden héten ismétlődik ez a probléma. Az illegális szemetelés felszámolására kamerát telepítenek, valamint nagyobb mennyiségű ruhák gyűjtésére egy újabb konténert is kihelyeznek majd Diós Jenőn. Az alpolgármester kiemelte, a lomtalanítás minden háztartás számára évente egyszer ingyenesen kérhető, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérvényezni. Glökül Ferenc végül hozzátette, az elkövetőt sikerült felderíteni, aki maga jelentkezett és elnézést kért, majd bezsákolta a ruhákat. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. A 2-es főút Váci szakaszának tehermentesítését tervezi a helyi önkormányzat. A Tesco áruháznál a Nádas utcától új útvonalat építenek. Az üzletek mögött a Gödöllői úttal párhuzamosan haladna a nyomvonal, majd az új útba csatlakozna bele Vác alsóváros irányába. A külső rádiótól a Deákvári fasoron át halad tovább Deákvár felé az új út a terv szerint, ezzel csökkentve az állandóan sűrű forgalommal terhelt 2-es főútat. A tervekről lakossági fórumon beszélt Kis Zoltán alpolgármester. Gyír érdeklődés mellett. A megjelent érdekelt szakembereken túl mintegy 40-en vettek részt a tájékoztatón. A Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maratonon harmadik helyezést ért el a balassagyarmati 222 sportversenyzője Ibrányi Attila az 50 kilométeres távon. Kategóriájában 44-en indultak, időeredménye több mint 7 perccel volt rosszabb a győztesétől, 2 óra 23 perc 17 másodperc alatt tekert célba.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Tom Holland színész egy friss interjúban nyíltan mesélt arról, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életében Zendaya, különösen Hollywood nyomás alatt működő világában. A színész szerint a szórakoztatóipar rendkívül versenyző közeg, ahol a folyamatos figyelem és az elvárások komoly terhet rónak a művészekre. A Pókember sztár a People magazin interjújában úgy fogalmazott, Zendaya számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is.
1: Közlekedés.
2: Észak-Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: álmodjanak szépeket. Jó éjszakát!
1: Jó éjszakát! 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 18-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Pénzt ígértek neki azért, ha azt állítja, hogy létezik egy Zsolti bácsi nevű pedofil ember, de fél attól, hogy kiderül, nem igaz, amit mondott, és börtönbe kerül. Erről beszélt egy most nyilvánosságra került hangfelvételen a budapesti Szőlő utcai javítóintézet botrányának érintettje, Bangó Sándor. A felvétel tanúsága szerint a fiatal embernek 4 millió forintot ígértek, majd egy Juhász Péter nevű ember 100 millió forintot is adni akart neki, hogy sejtelmesen állítsa az országgyűlési kampány során a Szőlő utcai pedofil ügy kulcsfigurája, létező személy, és tudja is, hogy ki az. A hangfelvételen egykori nevelőjével beszélget Bangó Sándor, aki állítása szerint tart attól, hogy gond lesz a nyilatkozatával, de megígérték neki, hogy meg fogják védeni minden körülmények között, és bízik a megrendelőiben. A nyilvánosságra hozott felvétel már az ügyészségen van. Kis Márió nevelő és Bangó Sándor beszélgetését hallják.
3: Enten megkaptam a 4 milliót, amit Marci adott. Azt mondta, ha elmondom ki Zsolti bácsi, akkor megkapom a 4 milliót.
4: Én ezt tudom, mert engem hívott fel, hogy beszéljek veled, hogy ne egyszerre kért ki a pénzt.
3: Azt mondta egyébként az ügyvédem, hogy ne félek, megvédenek.
4: Amikor majd ezek az emberek be fognak perelni téged, akkor majd ezek az emberek nem fognak ott állni melletted.
3: Egyébként a Juhász Peti is ad 100 milliót.
4: Láttam a gyűjtést. Figyelj, fog ennyit érni, hogyha feljelentenek is akár hamis tanúzás börtönben mész?
3: Nem.
4: De és akkor miért fogadtad el? Tudom, hogy nehéz gyermek, otthonban nőttél fel, stb. Nincsen hova menjél, és a pénz fontos.
3: Igen, de... muszáj volt.
4: Figyelj, Sanyika, én azt gondolom, hogy ez egyébként nem normális, hogy olyat mondunk emberekről, ami nem igaz. Megértem, hogy kell a pénz, meg minden, de azért gondolkozz el az, hogy nem lesznek ott melletted ezek az emberek.
3: Hát remélem, hogy ott lesznek, mert azért
4: hogy leszem,
3: megbíztam bennük, úgyhogy egyébként amúgy most kicsit fel is hergeltem magamat. Remélem, hogy úgy lesz, ahogy mondták. Igazából egy kicsit tartok is attól, hogy nem úgy lesz, ahogy mondták, de remélem, hogy úgy lesz, mert megbíztam bennük, meg megbízok bennük.
4: Sanyika, én biztos, hogy ki fogok állni egyébként a nyilvánosság elé, és el fogom mondani, hogy szerintem ez így nem igaz ebben a formában, és majd eldöntik a hatóságok, hogy mi lesz.
3: Most tényleg, akkor most ezért hivatott ide?
4: Na igen, ezért, hogy elmondjam neked, mert kötelességem elmondani azt, hogy rossz úton jársz.
3: Felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok.
1: A Tiszapárt tudatos politikai akciója lehet a budapesti Szőlő utcai javítóintézet pedofil botránya, állítja a Fidesz-KDNP. A párt közleményben reagált annak kapcsán, hogy egy hangfelvételből kiderült, az ügy érintettje valószínűleg az egész történetet hazugságra alapozta. Állításait korábbi nevelője Kis Márió tárta fel. Az ország legnagyobb politikai botránya csak most kezdődhet el azzal, ha bebizonyosodik, hogy a Tiszapárt megrendelésére történt a lejáratás, közölték. A dokumentum szerint az ügy szálai Magyar Péter miniszterelnök testvéréig vezetnek, ezért felszólították a pártot és Magyar Pétert, hogy haladéktalanul adjanak választ a felmerült kérdésekre. Megfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott. Szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogató parancsot adtak ki. A felderítés eredményeként a terror elhárítási központ támogatásával június 12-én egy ferencvárosi lakóház mély garázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett 28 éves szlovák állampolgárt. A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat, maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket, időzítő berendezést, rádiótáv irányítókat és indított gyutacsokat találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök. Filmforgatás miatt nem jár a kettes metró a hétvégén a budapesti Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. A kimaradt szakaszon pótló busszal lehet majd utazni. Ennek oka, hogy egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a stadionok állomás alagúti részében, írja az MT. A közlemény nem tért ki arra, hogy melyik film jelenetei forognak Budapest felszíne alatt.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
5: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Pénzt ígértek neki azért, ha azt állítja, hogy létezik egy Zsolti bácsi nevű pedofil ember, de fél attól, hogy kiderül, nem igaz, amit mondott, és börtönbe kerül. Erről beszélt egy most nyilvánosságra került hangfelvételen a budapesti Szőlő utcai javítóintézet botrányának érintettje, Bangó Sándor. A felvétel tanúsága szerint a fiatal embernek 4 millió forintot ígértek, majd egy Juhász Péter nevű ember 100 millió forintot is adni akart neki, hogy sejtelmesen állítsa az országgyűlési kampány során a Szőlő utcai pedofil ügykulcs figurája, létező személy, és tudja is, hogy ki az. A hangfelvételen egykori nevelőjével beszélget Bangó Sándor, aki állítása szerint tart attól, hogy gond lesz a nyilatkozatával, de megígérték neki, hogy meg fogják védeni minden körülmények között, és bízik a megrendelőiben. A nyilvánosságra hozott felvétel már az ügyészségen van. Kis Mário nevelő és Bangó Sándor beszélgetését hallják.
2: Enten megkaptam a 4 milliót, amit Marci adott. Azt mondta, ha elmondom ki Zsolti bácsi, akkor megkapom a 4 milliót.
3: Én ezt tudom, mert engem hívott fel, hogy beszéljek veled, hogy ne egyszerre kért ki a pénzt.
2: Azt mondta egyébként az ügyvédem, hogy ne félek, megvédenek.
3: Amikor majd ezek az emberek be fognak perelni téged, akkor majd ezek az emberek nem fognak ott állni melletted.
2: Egyébként a Juhász Peti is ad 100 milliót.
3: Láttam a gyűjtést. Figyelj, fog ennyit érni, hogyha feljelentenek is akár hamis tanúzásra börtönben ész?
2: Nem.
3: De és akkor miért fogadtad el? Tudom, hogy nehéz gyermek, otthonban nőttél fel, stb. Nincsen hova menjél, és a pénz fontos.
2: Igen, muszáj volt.
3: Figyelj, Sanyika, én azt gondolom, hogy ez egyébként nem normális, hogy kiáll, vagy tehát olyat mondunk emberekről, ami nem igaz. Megértem, hogy kell a pénz, meg minden, de azért gondolkozz el az, hogy nem lesznek ott melletted ezek az emberek.
2: Hát remélem, hogy ott lesznek, mert azért hogy leszem, megbíztam bennük, úgyhogy egyébként amúgy most kicsit fel is hergeltem magamat. Remélem, hogy úgy lesz, ahogy mondták. Igazából egy kicsit tartok is attól, hogy nem úgy lesz, ahogy mondták, de remélem, hogy úgy lesz, mert megbíztam bennük, mert megbízok bennük.
3: Sanyika, én biztos, hogy ki fogok állni egyébként a nyilvánosság elé, és el fogom mondani, hogy szerintem ez így nem igaz ebben a formában, és majd eldöntik a hatóságok, hogy ön mi lesz.
2: Most tényleg akkor most ezért hivatott ide?
3: Na igen, ezért, hogy elmondjam neked, mert kötelességem elmondani azt, hogy rossz úton jársz.
2: Felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok.
0: A Tiszapárt tudatos politikai akciója lehet a budapesti Szőlő utcai javítóintézet pedofil botránya, állítja a Fidesz-KDNP. A párt közleményben reagált annak kapcsán, hogy egy hangfelvételből kiderült, az ügy érintettje valószínűleg az egész történetet hazugságra alapozta. Állításait korábbi nevelője Kis Mário tárta fel. Az ország legnagyobb politikai botránya csak most kezdődhet el azzal, ha bebizonyosodik, hogy a Tiszapárt megrendelésére történt a lejáratás, közölték. A dokumentum szerint az ügy szálai Magyar Péter miniszterelnök testvéreig vezetnek, ezért felszólították a pártot és Magyar Pétert, hogy haladéktalanul adjanak választ a felmerült kérdésekre. Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott. Szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogató parancsot adtak ki. A felderítés eredményeként a terror elhárítási központ támogatásával június 12-én egy ferencvárosi lakóház mély garázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett 28 éves szlovák állampolgárt. A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat, maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyüket és gumilövedékes fegyvert, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket, időzítő berendezést, rádiótávirányítókat és indított gyutacsokat találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök. Filmforgatás miatt nem jár a kettes metró a hétvégén a budapesti Deák Ferenc tér és az Örs vezértere között. A kimaradt szakaszon pótló busszal lehet majd utazni. Ennek oka, hogy egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, írja az MTI. A közlemény nem tért ki arra, hogy melyik film jelenetei forognak Budapest felszíne alatt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
4: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Pénzt ígértek neki azért, ha azt állítja, hogy létezik egy Zsolti bácsi nevű pedofil ember, de fél attól, hogy kiderül, nem igaz, amit mondott, és börtönbe kerül. Erről beszélt egy most nyilvánosságra került hangfelvételen a budapesti Szőlő utcai javítóintézet botrányának érintettje, Bangó Sándor. A felvétel tanúsága szerint a fiatalembernek 4 millió forintot ígértek, majd egy Juhász Péter nevű ember 100 millió forintot is adni akart neki, hogy sejtelmesen állítsa az országgyűlési kampány során a Szőlő utcai pedofil ügy kulcsfigurája, létező személy, és tudja is, hogy ki az. A hangfelvételen egykori nevelőjével beszélget Bangó Sándor, aki állítása szerint tart attól, hogy gond lesz a nyilatkozatával, de megígérték neki, hogy meg fogják védeni minden körülmények között, és bízik a megrendelőiben. A nyilvánosságra hozott felvétel már az ügyészségen van. Kis Mário nevelő és Bangó Sándor beszélgetését hallják.
3: Enten megkaptam a 4 milliót, amit Marci adott. Azt mondta, ha elmondom ki Zsolti bácsi, akkor megkapom a 4 milliót.
4: Én ezt tudom, mert engem hívott fel, hogy beszéljek veled, hogy ne egyszerre kért ki a pénzt.
3: Azt mondta egyébként az ügyvédem, hogy ne féljek, megvédelek.
4: Amikor majd ezek az emberek be fognak perelni téged, akkor majd ezek az emberek nem fognak ott állni melletted.
3: Egyébként a Juhász Peti is ad 100 milliót.
4: Láttam a gyűjtést. Figyelj, fog ennyit érni, hogyha feljelentenek is akár hamis tanúzás börtönben ész?
3: Nem.
4: De és akkor miért fogadtad el? Tudom, hogy nehéz gyermek, otthonban nőttél fel, stb. Nincsen hova menjél, és a pénz fontos.
3: Igen, de... muszáj volt.
4: Figyelj, Sanyika, én azt gondolom, hogy ez egyébként nem normális, hogy kiáll, vagy ki, tehát olyat mondunk emberekről, ami nem igaz. Megértem, hogy kell a pénz, meg minden, de azért gondolkozz el az, hogy nem lesznek ott melletted ezek az emberek.
3: Hát remélem, hogy ott lesznek, mert azért nem, hogy lesznek, megbíztam bennük, úgyhogy egyébként amúgy most kicsit fel is hergeltem magamat. Remélem, hogy úgy lesz, ahogy mondták. Igazából egy kicsit tartok is attól, hogy nem úgy lesz, ahogy mondták, de remélem, hogy úgy lesz, mert megbíztam bennük, mert megbízok bennük.
4: Sanyika, én biztos, hogy ki fogok állni egyébként a nyilvánosság elé, és el fogom mondani, hogy szerintem ez így nem igaz ebben a formában, és majd előtték a hatóságok, hogy mi lesz.
3: Most tényleg, akkor most ezért hivatott ide?
4: Na igen, ezért, hogy elmondjam neked, mert kötelességem elmondani azt, hogy rossz úton jársz.
3: Felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok.
2: A Tiszapárt tudatos politikai akciója lehet a budapesti Szőlő utcai javítóintézet pedofil botránya, állítja